csak igazi mai sláger megy, most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba páros és a Save Me Tonight, a háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető, a hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik, alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben, így lett igazi mai sláger.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Robin Schulz például a német Star DJ, aki a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljainak nagy színpadain már mint turnézott, Tomorrowland, Parukaville, a Pacsa Ibiza, ott egyébként épp a héten lépett fel utoljára ebben a szezonban, ott is rezidenskedett. Ez a Barbzal közös Better Times.

csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
2: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazás közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Október első hetében kijött a DJ Mag Top 100 2026-os lista, vagyis a világ 100 legjobb DJ-nek a rangsora, ez szavazatok alapján.

rajongói szavazatok alapján áll össze minden évben. David Guetta megint jött, látott és győzött, és a már is hallható Lost Frequencies a 17. pozíciót húzta be. Egyébként 2022 óta folyamatosan javít a helyezéseken. Ezt nagyon szeretjük most tőle. Jön a Live It All!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloskafélékről. Halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus Tayloré, a Swiftifilus Amatőr, a Swiftifilus Intrepidus és a Swiftifilus Poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, mint egy Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai is lették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Kero például, valódi nevein Tomás Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszta a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Martin Garrix a folytatásban, aki második lett a DJ meg Top 100 listán, és tizedik lett a Rádió 1 Top 50-es listán ez a dal, az Ed Sheerannel közös Repeat It, aki lecsúszott volna róla tegnap, vasárnap 3-tól ismét Rádió 1 Top 50. Stay.

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, az amerikai szupersztár például Alex Warren, akinek a dalaiban a feleségével megélt szerelem mellett a személyes traumák és a gyerekkori veszteségek a fő motivumok. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle. Alex Warren, Fever Dream.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ilyen idiom klasszikusok is, mint ez, Avicii-t hozom. Aki szeptember 8-án ünnepelte volna a 37. születésnapját, két alkalommal jelölték Grammy-díjra, elsőként 2012-ben a David Guettával közösen készített Sunshine című daláért, aztán egy évvel később ugye a Levels kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában, és a diszkográfiájában olyan híres dalok találhatóak, mint az I Could Be The One, a Wake Me Up, a You Make Me, a Hey Brother, a The Nights, és még sorolhatnánk, mindez 29 éves koráig érte el. 2018-as tragikus halála után az öröksége nagyon aktívan él tovább. A családja például létrehozta a Timberling alapítványt, ami a mentális egészség megőrzésére és az öngyilkosság megelőzésére fókuszál. Ugye létezik Stockholmban Avicii Múzeum, és szinte évente rendeznek Avicii Tribute koncerteket. Őt hozom most a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Kárpát-medencében az átlagosnál nagyobb a felmelegedés. Rejtett tehetség a szervezetben címmel rendeztek konferenciát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásai, az élelmiszerbiztonság és az alkalmazkodás lehetőségei álltak a 21. Tiszántúli Agrártudományi Napok középpontjában a Debreceni Egyetemen. A rendezvényen Harsányi Endre, az egyetem ágazati fejlesztésekért felelős rektorhelyettese a klímaváltozás mértékéről elmondta. Míg a globális átlaghőmérséklet emelkedése körülbelül 1,2 fok, a Kárpát-medencében a felmelegedés már eléri az 1,7 fokot. Debrecen térségében is jelentős volt a csapadékhiány. Augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott. Az egyetem kutatói szerint a jövőben a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás és a vízgazdálkodás fejlesztése is segítheti az alkalmazkodást. A munkatársakban rejlő tehetség felismeréséről és kibontakoztatásáról tartott konferenciát Debrecenben a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. A fórum résztvevői azt vitatták meg, hogyan alakítható a munkahelyi környezet azok igényeihez is, akik másként dolgozzák fel az információkat, vagy érzékenyebbek az átlagnál. Az előadók szerint a munkavállalók egyéni képességeire és szükségleteire figyelő vállalati működés a cég versenyképességét is erősítheti. Skultéti Évát, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát hallják.
3: Olyan összefüggéseket vesznek észre, olyan intenzitással tudnak egy problémára koncentrálni, vagy olyan kreatív megoldásokkal állnak elő, amelyek komoly értéket jelentenek egy vállalkozás számára. A neurodiverzitás és a neuroinklúzió ezért nem kizárólag társadalmi vagy esélyegyenlőségi kérdés, üzleti kérdés is.
2: A Megyei Iparkamara a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökséggel már második alkalommal rendezett közösen konferenciát a Rejtett Tehetség a Szervezetben címmel. Ma reggel 7 órától délután 3 óráig régiségvásárt rendeznek a Nagyerdei Stadion északi zárt parkolójában, ahol 8 órától folytatódik az 5. Debreceni Sokadalom programsorozata is a rendezvénytéren. Ma már igazi borongós őszi idő várható, napközben többször is kialakulhat gyenge eső. Délelőtt az északnyugati szél először nyugatira, majd északira fordul, de gyenge marad. Délig 14 fokig melegszik fel az idő. Délután is folytatódik a borongós őszi idő újabb esőkkel, a hőmérséklet viszont 15 fokig emelkedik. Késő délután eső már nem valószínű, és éjszaka sem. Hajnalra 7 fokig hűl le a levegő.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
6: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak, értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtőszer, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni.

0: maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszerteri asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazán korán kelőknek is. A mikrofonnál meglepetés, Király Tamás helyett Kiss Márti, és egy olyan dalt hozok, ami annyira nem volt szerintem meglepetés tavaly szeptemberben, hogy megnyerte a rádió egy top 500-at, viszonylag friss is volt egyébként. Lady Gaga és az Abrakadabra, és hát torony magasan verte a mezőnyt, úgyhogy az azt követő hétvégén Lady Gagát ünnepeltük. Na de hogy ki lesz most a győztes? Ezt mi nem tudjuk, jöhetnek a Vox

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

kaptam a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life. Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: De mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazságot?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszta a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift és az a dal, ami jelenleg masszívan ott van a top 10-es mezőnyben nálunk a top 50-es listánkon, Taylor Swift, The Fate of a Feeling.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új otthon konferencia és kiállítás. 40 éves lett Debrecen sportóvodája. Elkezdődött az őszi gajazás és faápolás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Első alkalommal rendezték meg Debrecenben az új otthon konferenciát és kiállítást. A szombati eseményen az ingatlanpiac, az építészet, a finanszírozás és a lakberendezés szakértői vettek részt. A rendezvényen elhangzott, hogy a debreceni lakáspiac stabil, és az ingatlanfejlesztők további lehetőségeket látnak a városban. Ezen kívül szó volt az önkormányzati panelprogramról, valamint a fiatal munkavállalók lakhatását segítő Phoenix lakásprogramról is. A Nagy Erdő napja alkalmából rendeztek családi programokat szombaton a debreceni Szigetkék tematikus parkban. Koncertekkel, élő szavas mesemondással, természetismereti játékokkal és kézműves foglalkozásokkal várták a családokat, illetve a látogatók vezetett sétákon ismerkedhettek meg a Nagy Erdő természeti értékeivel. 40 éve nyitotta meg kapuit a debreceni Hétszínvirág sportóvoda. Az Angyalföld téri intézmény jubileumi ünnepségén felidézték az elmúlt 4 évtized munkáját, ahol a mindennapi nevelés része a mozgásfejlesztés, a gyógytestnevelés, a foglalkozásokba pedig a DSI szakedzői is bekapcsolódnak. Az óvoda 1986-ban a Tócoskerti városrész 3. óvodájaként kezdte meg működését, és 2 évvel ezelőtt lett Debrecen első sportóvodája, ettől az évtől pedig az Oktatási Hivatal bázis intézménye is. Március végéig több mint 1200 fát ápoltak és gajaztak le a szakemberek Debrecenben. Ezeket a munkákat mindig úgy szervezik, hogy ez ne zavarja a madarak költési és fióka nevelési időszakát. Ezért most októberben folytatódnak az utcafasorápolási és gajazási munkák a Zöld Kódex örök fasor programjának részeként. Hamec Orsoly, a zöld területi osztályvezetőt hallják.
2: Ezek jelentik a város zöld szövetét, biztosítják azt a klímát, mikroklímát a környezetben, aminek köszönhetően ugye az árnyékoló hatás, a párologtatás, és maga ez a zöld jelenlét élhetővé tudja tenni ezt a városi környezetet, ami miatt ugye Debrecen ilyen zöld, ezért a meglévő fasorok védelmére is kiemelt figyelmet fordítunk.
1: A következő hetekben a város több pontján is találkozhatnak majd a daruskocsival a debreceniek, hiszen a tervek szerint összesen 400 fán végeznek ápolási és gajazási munkákat a szakemberek. A munkát a Honvéd temető utcában kezdték, ahol 57 ostorfát kezelnek. Ma már igazi borongós őszi idő várható. Napközben többször is kialakulhat gyenge eső. Délelőtt az északnyugati szél először nyugatira, majd északira fordul, de gyenge marad. Délig 14 fokig melegszik fel az idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb

0: csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ talált, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió egy Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a Csuka utca, de megváltozott a forgalmi rendje is. Ma van a Vókeszin játszó fesztivál utolsó napja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Wizz Air debreceni Lárnakára közlekedő szezonális járata október 21-én indul utoljára ebben az évben. 2027. február 1-e és július 19-e között pedig teljesen lezárják az Eindhoveni repülőteret, mert felújítják a futópályát. Emiatt a Wizz Air menetrendjéből is eltűnik erre az időszakra a Debrecen és Eindhoven közötti járat. Nyár közepén még földút volt a

0: korábban, de most már szilárd burkolatot kapott. Ezen kívül új aknafedlapokat és vízelvezető lefolyókat is kialakítottak, illetve mindkét oldalon járdát építettek. Ezen kívül útpatkát és megújult zöld felületeket is kapott a Bihari Kerti utca. Az új út megépítésével azonban megváltozott a forgalmi rend a Csuka utcában, mert nem minden szakaszon lehetett két sávot kialakítani. Kovács István önkormányzati képviselőt hallják.
1: A keresztes és az új utca közötti szakasz kétirányú forgalmat kapott, és a többi útszakaszon az út szélessége 3 méter, úgyhogy ott egy irányú forgalom válik lehetségessé.
0: A Csuka utcai beruházás 124 millió forintba került, amit saját forrásból finanszírozott az önkormányzat. Ma van a záró napja a 10. Vokeszin játszó fesztiválnak. A kezdeményezés célja az volt, hogy lehetőséget teremtsenek a kis településeken, a városokban működő amatőr színjátszó csoportok találkozására. Délelőtt 9:30-tól az Esztári színjátszókör előadásában Móricz Zsigmond egy felvonásos komédiáját lehet megnézni. 10 órakor pedig Bábos asztali kukac cirkusz kezdődik 4 epizódban. 10:30-től a Bőcsi színjátszókör mutatkozik be, majd 11 órától az Unió 4 előadásában Hámori István Péter Szarvasbőr című bohózatát lehet megnézni. A társulatok bemutatkozása délután is folytatódik, majd este 17:30-kor az értékeléssel és kötetlen beszélgetéssel zárul. A zsűri tagjai dr. Bagosi Edit drámapedagógus és Lakó Zsigmond, a Debreceni Egyetem Művészeti Központjának igazgatója. Újabb ezüstöt szerzett az Európa-bajnokságon a Deac kerekes székes vívója. A vegyestőr csapat tagjaként és a kard egyéniben szerzett ezüstérem után szombaton törben is második lett Osváth Richárd Cardiffban. Ma már igazi borongós őszi idő várható, napközben többször is kialakulhat gyenge eső. Délelőtt az északnyugati szél először nyugatira, majd északira fordul, de gyenge marad. Délig 14 fokig melegszik fel az idő. Délután is folytatódik a borongós őszi idő újabb esőkkel. A hőmérséklet viszont 15 fokig emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kis Márti, üdv mindenkinek. Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lóit!

Csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Kárpát-medencében az átlagosnál nagyobb a felmelegedés. Rejtett tehetség a szervezetben címmel rendeztek konferenciát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásai, az élelmiszerbiztonság és az alkalmazkodás lehetőségei álltak a 21. Tiszántúli Agrártudományi Napok középpontjában a Debreceni Egyetemen. A rendezvényen Harsányi Endre, az egyetem ágazati fejlesztésekért felelős rektorhelyettese a klímaváltozás mértékéről elmondta. Míg a globális átlaghőmérséklet emelkedése körülbelül 1,2 fok, a Kárpát-medencében a felmelegedés már eléri az 1,7 fokot. Debrecen térségében is jelentős volt a csapadékhiány. Augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott. Az egyetem kutatói szerint a jövőben a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás és a vízgazdálkodás fejlesztése is segítheti az alkalmazkodást. A munkatársakban rejlő tehetség felismeréséről és kibontakoztatásáról tartott konferenciát Debrecenben a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. A fórum résztvevői azt vitatták meg, hogyan alakítható a munkahelyi környezet azok igényeihez is, akik másként dolgozzák fel az információkat, vagy érzékenyebbek az átlagnál. Az előadók szerint a munkavállalók egyéni képességeire és szükségleteire figyelő vállalati működés a cég versenyképességét is erősítheti. Skultéti Évát, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát hallják.
2: Olyan összefüggéseket vesznek észre, olyan intenzitással tudnak egy problémára koncentrálni, vagy olyan kreatív megoldásokkal állnak elő, amelyek komoly értéket jelentenek egy vállalkozás számára. A neurodiverzitás és a neuroinklúzió ezért nem kizárólag társadalmi vagy esélyegyenlőségi kérdés, üzleti kérdés is.
1: A Megyei Iparkamara a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökséggel már második alkalommal rendezett közösen konferenciát a Rejtett Tehetség a Szervezetben címmel. Ma reggel 7 órától délután 3 óráig régiségvásárt rendeznek a Nagyerdei Stadion északi zárt parkolójában, ahol 8 órától folytatódik az 5. Debreceni Sokadalom programsorozata is a rendezvény téren. Ma már igazi borongós őszi idő várható, napközben többször is kialakulhat gyenge eső. Délelőtt az északnyugati szél először nyugatira, majd északira fordul, de gyenge marad. Délig 14 fokig melegszik fel az idő. Délután is folytatódik a borongós őszi idő újabb esőkkel, a hőmérséklet viszont 15 fokig emelkedik.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Király Tamás helyett Kis Márti. Tamásnak jó pihenést. A folytatásban pedig David Guetta, aki megnyerte a héten a DJ Mag Top 100-as listát. Erről már ugye többször is beszámoltunk adásban. Többször megnyerte egyébként Guetta a Top 500-as listánkat is, amiben tuti, hogy egy csomó olyan dal lesz idén, aminek a szerzője vagy a társszerzője az a Ryan Tedder, a One Republic frontembere, aki ebben a dalban is énekel. I Don't Wanna Wait, ezt hozom most.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: legbájosabb dal itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
0: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
0: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Narcisszokat ültettek a Szobosztói úti általános iskola udvarán. A harmadik Richárd bemutatójára készül a Csokonai Színház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A Szobosztói úti általános iskola közössége is csatlakozott a Debreceni Méltóság Mezeje programhoz. A diákok és a pedagógusok közösen narcisszhagymákat ültettek el az intézmény udvarán. A sárga virág az életigenlés, a kitartás és az emberi méltóság jelképe. A kezdeményezés célja az együttérzés, az egymásra figyelés és a segítő szándék erősítése. A virágok tavasszal nyílnak majd ki az iskola udvarán. 10 órától két előadás várja a gyerekeket ma a Vojtina Báb Színházban. A Kálvin téri játszószínházban a Babusgató, a Kossuth utcai Szabó Magda pódiumteremben pedig a Szerencsés János, avagy az Ördög három aranyhajszála látható. 10:30-kor a Botanikus kert titkai címmel indul séta az Agora Tudományos Élményközpontból. 11 órakor pedig megnyílik a Grönlanda jégbe zárt történet című fotókiállítás a Kálvin galériában. Shakespeare harmadik Richárd című klasszikusának bemutatójára készül a Csokonai Nemzeti Színház. A premier november 27-én lesz. A harmadik Richárd a történelem egyik legkegyetlenebb zsarnokának angol trónra vezető felemelkedését meséli el. A debreceni előadás azt szeretné bemutatni, hogy hol van az erkölcs határa, és hogy mi a kompromisszumok ára. Ilja Bocsárnikovsz rendező nyilatkozatát hallják.
3: Azt gondolom, hogy a színház az mai műfaj, az ma teremtődik, a ma embere lép színpadra, és a mai néző nézi azt. És aztán, hogy a nyelv és a stílus mennyire lesz avantgárd, elrugaszkodott, vagy az, hogy mennyire maradunk meg a történelmi drámánál, vagy a próbák során mennyire reformáljuk meg az időt, az már a mi feladatunk.
2: Kiemelkedő eredménnyel teljesítette az amerikai tengerészgyalogság őrmester képzését Székely Alfréd törzsőrmester, aki 5 hetes képzésen vett részt az Egyesült Államokban, Quantico-ban. A 82 fős évfolyamból mindössze 2 kapták meg az amerikai tengerészgyalogság őrmester képzésének jelvényét, köztük Székely Alfréd, aki egyedüliként képviselte Magyarországot. A törzsőrmester 9 éve szolgált, és katonai pályafutását Debrecenben az 5. Bocskai István lövészdandárnál kezdte. Jelenleg kiképző altisztként a legénységi állomány felkészítésében vesz részt.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
2: Ma már igazi borongós őszi idő várható. Napközben többször is kialakulhat gyenge eső. Délelőtt az északnyugati szél először nyugatira, majd északira fordul, de gyenge marad. Délig 14 fokig melegszik fel az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Már megszokhattuk, hogy a Purple Disco Machine valamihez hozzányúl, az lilává, diszkó gömbössé változik, jön már is itt a Rádió 1-en.
1: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Grammy-díjas kazak DJ Imanbek után egy Grammy-díjra jelölt várományos, díjvárományos Alex Warren és az aktuális kedvenc a Fever Dream 10 óra után, nem, 3 óra után, igen, vasárnap van, szóval 3 óra után top 50-es listánk is lesz, és abban kiderül, hogy hanyadik ezen a héten, ha valaki lecsúszott volna róla tegnap. Én Kismert is jövök nem sokára, most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Újj is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
4: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, bum, bum. I feel this.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új otthon konferencia és kiállítás. 40 éves lett Debrecen sportovodája. Döntetlent játszott tegnap a Lokia Fradival. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bartóiva. Első alkalommal rendezték meg Debrecenben az új otthon konferenciát és kiállítást. A szombati eseményen az ingatlanpiac, az építészet, a finanszírozás és a lakberendezés szakértői vettek részt. A rendezvényen elhangzott, hogy a debreceni lakáspiac stabil, és az ingatlanfejlesztők további lehetőségeket látnak a városban. 40 éve nyitotta meg kapuit a debreceni Hétszínvirág sportovoda. Az Angyalföld téri intézmény jubileumi ünnepségén felidézték az elmúlt 4 évtized munkáját. Az óvoda 1986-ban a Tócoskerti városrész 3. óvodájaként kezdte meg működését, és 2 évvel ezelőtt lett Debrecen első sportovodája, ettől az évtől pedig az oktatási hivatal bázis intézménye is. Az FTC otthonába látogatott tegnap a DVSZT az OTP Bankliga 9. fordulójában. Egy parádés második félidő után végül a DVSZT megérdemelten játszott 1-1-es döntetlent az FTC otthonában. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában tegnap a Deac az újonc Salgó Tarjánnal küzdött meg idegenben. A mérkőzésen Burai Erik mesterhármasig jutott, Szatmári István büntetőt értékesített. Így végül 4-1-re nyert a Deac az SBTC vendégeként. Az erdélyi túra utolsó állomása következik ma a Deac jégkorong csapatának az Erste Liga alapszakaszában. A Debreceni Egyetem együttese most a Korona Brassó vendége lesz. Kovács Alexet, a Deac játékosát hallják.
2: Mindenképpen az első meccs után azt tudtuk leszűrni igazából, hogy jobban kell figyelnünk a védekezésre, meg a taktikai elemekre, mert egy nagyon jó csapatról beszélünk, és szeretnék idegenbe is egy kiégezett meccset szerint.
1: A mérkőzés magyar idő szerint ma délután 5:30-kor kezdődik Brassóban.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni. Ma már igazi borongós őszi idő várható, napközben többször is kialakulhat gyenge eső, délig 14 fokig melegszik fel az idő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Vendéget hívtunk magunkhoz, mert hogy azon gondolkodtunk, én nem is tudom, már valami beszélgetés alapján, valami filmbeszélgetés alapján került szóba a vendégünk, hogy a krimikben mindig elérkezik az a bizonyos rész, vagy az ilyen gyilkosos filmekben, amikor Amerikába érünk, látunk egy szobát, aminek az egyik oldalában van egy rohadt nagy tükör, ez biztos, hogy benne van, gomolyog a cigarettafüst, ez mondjuk 70-es évekbeli film, vagy 80-as évekbeli film. Semmilyen berendezés nincs, egy asztal, két szék, az egyik oldalon ül egy megbilincselt csávó, a másik oldalon pedig a cigarettázó, és hát napszemüveget viselő ember, aki kihallgatja őt.
2: Hát igen, láttunk már ezer ilyet, valószínűleg a valóságban nem így zajlik.
1: Azt majd mindjárt kiderítjük, ugyanis Kitanics Márkot hívtunk el magunkhoz, a kriminálpszichológus és kikérdező. Hello Márk, szia!
2: Reggel. Jó reggel.
1: Várj egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, majd mindjárt megpróbálunk itt neked csiholni egy kis hangot, mert most elég halk vagy, egész
3: akkor
1: közel.
3: Akkor jó reggel.
1: Nagyon jó, na ez most már megvan, te azt hiszem beszélni már beszéltél persze. Nálunk, már hívtunk néhány persze. Témával kapcsolatban, de azt gondoltuk, hogy akkor derítsük ki, hogy ténylegesen hogy működik.
3: Hát, ez a dohányoznak a szobában, nem csak egy.
1: Ja, hogy nem csak egy dohányzó van. Na, az a kép, amit mi látunk az ilyen filmekben, az mennyire igaz? Tehát mi az, ami ténylegesen úgy működik? Azt mondod, hogy ez valid, és mi az, amire azt mondod, hogy irgalmatlan baromság?
3: Semmennyire nem úgy működik, tehát hogy egész tehát hogyha azt vinnék filmre, amilyen maga egy kihallgatás, az annyira unalmas lenne, hogy emberek eret vágnának magukon, tehát hogy annyira nem lenne filmre való egy ilyen szituáció. Képzeljük el azt, hogy feltesznek egy kérdést, a személy válaszol rá, majd ezt bepötyögi valaki a számítógépbe. Utána újabb kérdést feltesznek, újra válaszol rá, és újra bepötyögi.
1: Most ezt nem mondod, hogy ti ma is így dolgoztok.
3: Én nem, én konkrétan nem, de a rendőrség nagy része így dolgozik, én diktafont használok a vizsgálat során. Erre föl kell hívni a figyelmet, a személynek a figyelmet, hogy diktafont használunk, vagy valami videóeszközt,
1: képrögzítő, hangrögzítés,
3: vagy ilyesmit, igen. De maguk a rendőrök még mind a mai napig így dolgoznak alapvetően.
1: Nagyon ritka az,
3: hogy mondjuk csak simán kérdeznek, és az egy folyamatában történik. Főleg azért, mert miután elmegy a tanúvallomás, vagy a sértetti vallomást követően a személy, neki alá kell írni a jegyzőkönyvet. Tehát akkor annak ott meg kell születnie, aha. És arra nincs idő, az egy folyamatában történik. Főleg azért, mert miután elmegy a tanúvallomás, vagy a sértetti vallomást követően a személy, neki alá kell írni a jegyzőkönyvet. Tehát akkor annak ott meg

0: abban a szakaszban az, aki azzal éppen gazdálkodik, vagy aki azzal foglalkozik, az mikor gondolja azt, hogy most szükség van egy pszichológus szakértőre. Tehát előfordul, hogy olyan bűncselekményről van szó, mondjuk gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében, ahol azonnal szükséges a pszichológusnak a bevonása, hogy megmondja, hogy érdemes-e a továbbiakban folytatni magát az eljárást, a gyermekkorú életszerűen nyilatkozik-e. De van olyan, amikor már bírói szakba kerülök bele, tehát hogy mondjuk a rendőrség a nyomozati szak már végzett, már a vádemelés is megtörtént, majd ezt követően a bíróban felmerül, hogy van egy kérdés, amit szeretne megtudni, és ugye szakértőként az jár el, aki valamilyen különleges szakértelemmel bír, ebben az esetben a pszichológus ugye a pszichológiai szakértelemmel, és hogyha a bíróban felmerül valami, hogy ezt szeretné megtudni, akkor nyilván egy kirendelő végzésben kéri a szakértőt, hogy vizsgálja meg, és írja le azokat a kérdésekre a válaszait, amelyeket ő feltett.
1: De akkor te élet halál ura vagy.
0: Hát azért nem.
1: Hát dehogy nem. Hát most egy ilyen
0: nincs már halálbüntetés.
1: Ja, mondjuk az igaz. Jó, ebből a szempontból igaz. Akkor életfogyt és élet ura vagy.
0: Nem, én azért azt így nem fogalmaznék. Én úgy fogalmaznék, hogy az én szakvéleményem az egy adaléka az egész eljárásnak. Tehát amikor a bíró mérlegel, és a végén a bíró az ítéletet hozza, akkor nagyon sok dolgot mérlegelnie kell. Tehát addigra egy olyan ügyirat jön össze, hogy ezek ilyen hatalmas ügyiratok, amelyeket ő végignéz, tanúvallomásokat, szakértői véleményeket, mindent végignéz, és úgy hozza meg a döntését ezeknek az
1: ismeretekben. És te ebbe egy pont
0: én egy pont vagyok. Én azt gondolom, egy kis apró kis homokszem.
2: Hogy zajlik egy ilyen meghallgatás? Ahogy a filmekben is látjuk, van az elején egy ilyen építkezés, bizalmába kell férkőzni valahogy. Ott ül veled szemben egy feltételezett elkövető, nyilván nem akarja kidobni a valós infókat. Hogyan szedett ki belőle? Hogy derül ki az, hogy ez az ember valóban gyilkos vagy elkövető?
0: Hát valójában igazából, amikor a bizalmát akarom megnyerni, az ilyen nagyon manipulatívnak hangzik már az elején. Tehát nem, én nem akarom senkinek a bizalmát megnyerni, én inkább azt akarom, hogy tudjunk normálisan kommunikálni. Hogyha én elfogadó vagyok vele, hogyha én megfelelően állok hozzá, akkor ő is úgy fog hozzám állni. Tehát ezzel 26 éve vagyok kriminálpszichológus, ebből 23-at igazságügyi szakértő, ezzel a 23 év alatt nagyon minimális volt az, aki megtagadta a vizsgálatot. Azt mondta, hogy nem válaszol a kérdéseimre, mondjuk szerintem egy kézen meg tudom számolni. Tehát nagyon nagy mennyiségű embert vizsgáltam, és még se volt ilyen, mert hogyha azt látja, hogy normálisan szólnak hozzá, megfelelően kérdeznek, nem nézzük le, elfogadjuk, amit ő mond, nem hazudtoljuk meg, nem vagyunk arrogánsak, akkor nyilván ő is normálisan fog hozzánk állni, és akkor nyilván fog válaszolni a kérdéseinkre. De egyébként van olyan, amikor elmondja, hogy az ügyvédje azt kérte, hogy erre és erre ne válaszoljon, akkor ezt a kérdést megkerüljük. A tapasztalatom az, hogy.
1: Aztán... Teszed, de hát
0: nem, de a tapasztalatom az, hogy aztán öt kérdés múlva, amikor nem veszi észre, akkor... már be lehet csempészni annak a részkérdéseit, a végén szépen körülírja, tehát tudjuk már a végére. Csak az elején közli vele az ügyvédje, és akkor annyira koncentrál arra, hogy az ügyvéd ezt mondta, de utána ki lehet ezt azért szedni belőle.
2: Ott van előtted a nyomozati anyag, tehát te úgy ülsz le ezzel az emberrel beszélgetni, hogy te nagyjából tudod, hogy elvileg mi történhetett. Hogy tudod ettől az egész történettől függetleníteni magad? Tehát hogy nincsen benned egyfajta elfogultság, hogy ez az ember mondjuk egy gyereket bántott, akkor hogy tudsz vele
1: elfogulatlan maradni? Hogy nem ütöd meg?
2: Igen.
1: Én ha bemennék, hát, ugye, akkor paf!
0: Hát azért, mert hogy nagyon sokszor viszont azt tapasztalom, hogy az, ami ott van előttem, például egy nyomozati anyag, az nem egy jó embert célzott meg már, mint hogy nem ő az elkövető. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt is tapasztaljuk, és ilyenkor mindenki ez úgy állok hozzá, hogy az ugye megilleti az ártatlanság vélelmet. Tehát ameddig nem ítélték el, addig az én számomra ő nem egy bűncselekmény elkövetője. Tehát nyilván van, amikor előttem elmondja, és mondjuk beismeri ezt, hogy mit csinált. Egyszer vizsgáltam egy férfi embert, aki a saját gyerekét megölte, majd utána fejbe akarta lőni magát, végig is levitte a fél agyát a golyó, és ott állt előtt, vagy ott ült előttem, és vizsgáltam, és nyilván az egyértelmű volt, hogy ő követte el a bűncselekményt, mert ő maga is bevallott.
1: És mégse úgy ültél oda?
0: Nem, hogy én azt mondom, hogy bár ez egy elítélendő cselekmény, és ez egy olyan durva dolog, de nekem pont az a feladatom, hogy megpróbáljam az objektivitásomat megőrizni, és hogy semmilyen szubjektív dolgot ne vigyek bele. Én erre mindig nagyon törekszem. Ha egy picit is úgy érzem, hogy a szubjektív dolgot bele tudom vinni, abban az esetben visszaadom az ügyet, mert akkor elfogult.
1: Volt már ilyen, hogy felálltál egy
0: ügyből? Volt, nem is egy, szerintem pár
1: ilyen. Mi az, ami ezt kiváltja?
0: Hát például az, hogyha egy ismerősömet küldik el, hogy vizsgáljam.
1: Jenő! Te vagy a szomszéd!
0: Igen. Vagy hogyha például valami rokonság áll közöttünk, vagy bármilyen elfogultságnak a gyanúja felmerülne, például az utcánkban lakik, és esetleg összejártunk, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy ilyen esetekben igen, de úgy, hogy egy ügy annyira megérintett, hogy azért adtam vissza, úgy még nem volt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy tudom magamat nagyon erősen függetleníteni.
1: Hogy ezt az objektivitást hogy lehet átadni ennek az országnak, te, hogy mi ne ítélkezzünk állandó. Van, ugye? Mert valamit olvasol, akkor azonnal biztos, hogy ráhúzod a vízes lepedőt vagy az egekbe emeled, te meg ott ülsz egy vélelmezhetőleg elkövető mondjuk egy gyilkos előtt, és azt mondod, hogy tök oké, minden haver, én azért vagyok itt, hogy ezt meghallgassam a te történetedet, és rákérdezzek.
0: Így van, és amikor ezek a történetek elkezdenek kidomborodni,

0: akkor egy csomó alkalommal rájön az ember, hogy az nem annyira egyszerű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát, hogy ennek az egész történetnek van egy előélete, hogy hogyan került oda. Például a szexuális abúzusok esetében, hogy általában akik abúzálnak, őket is abúzálták. És ilyenkor ugye azért mindig föl szokott merülni bennem a gondolat, hogy ez most egy kicsit enyhíti, vagy még súlyosbítja, hiszen enyhítheti abból a szempontból, hogy őt is abuzálták, de súlyosbítja abból a szempontból, hogyha tudja, hogy ezzel mit okoz, akkor ő maga miért csinálja. Tehát, hogy ezek ilyen nagy kérdések, amikre én nem fogok már választ kapni, talán majd 100 év múlva esetleg valaki választ kap rá, úgyhogy én ezeken nem is filózok már olyan sokat, hanem megpróbálom objektíven körbekeríteni az embert, és megtudni azokra a kérdésekre adandó válaszait, amelyeket ott elmond nekem.
1: Oké, mit figyelsz? Mert nyilván elmond egy történetet, de hogy ez a történet, ennek van egy tempója, ennek van egy előadásmódja, közben csinál dolgokat, tehát mik azok a dolgok, amikből te rájöhetsz arra, hogy ez az ember kamuzik, és próbál téged megvezetni.
0: Hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy ha két részre kell osztani, az egyik az ugyan metakommunikáció, vagy nonverbális jelzések, amelyeket látsz rajta. A másik pedig az, hogy ő hogyan beszél, miket mond el. Azt például tudjuk, hogy az idegrendszerünk az nem úgy dolgozik, hogy minden precízen megjegyez, hanem a forgatókönyveket írunk a fejünkbe, és ennek megfelelően az, ami velünk történik, azt átdolgozhatjuk. Volt egy amerikai vizsgálat, amiben például azt csinálták, hogy embereknek elmondták, hogy egy étteremben, leírták egy étteremben való étkezésnek a forgatókönyvét, majd odaadták nekik, hogy ezt tanulmányozzák, egy kicsit olvassák át, majd egy kis idő múlva visszahívták őket, hogy mondják el, meséljék el. És például az étteremben nem volt pincér, tehát nem volt benne a leírásban, hogy odajött a pincér, de mivel a mi forgatókönyvünkben benne van, hogy a pincér odajön, ezért elmondták, és akkor kijött a pincér, fölvette a rendelést. Tehát így működik az idegrendszerünk, az agyunk úgy működik, hogy azokat a sablonokat, amelyek a mindennapi életünkhöz kellenek, ezeket szépen beletesszük ezekbe a dolgokba. Ennél fogva az is megtörténik, hogy nem tudjuk kétszer ugyanúgy elmondani ugyanazt a történést, ami velünk történt. Tehát, hogyha szóról szóra valaki ugyanúgy elmondja, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy csak azt tudja ugyanúgy elmondani, aki nem hazudik, hát pont nem ez az igaz.
1: Tehát az hazudik, aki pontosan ugyanazt...
0: Nem biztos, hogy hazudik, de hogy ő betanulta azt a sztorit, az teljesen biztos. Tehát, hogyha szóról szóra elmondja, például a gyerekek esetében, ha betanítanak nekik a szülők valamit,
2: azt
0: az
2: mindig ugyanúgy mondja a gyerek, egy kis verset.
0: És arról nem is beszélve, és ez az egyik legárulkodóbb a gyerekek esetében, hogy a gyereknek ez egy feladat. Anyu azt mondta, hogy ezt mondjam el. És mikor, emlékszem, ez nagyon aranyos volt, hogy egyszer vizsgáltam egy kisgyereket kiskorú veszélyeztetésében, akiknél nem volt kaja a hűtőben, elhanyagolták a szülők őket, leült a kisgyerek, mondom, szia, téged hogy hívnak? Nálunk nagyon sok kaja van a hűtő, tele van tortával. Neki feladat volt, hogy neki ezt el kellett mondani, és szerette, annyira kínos volt neki, hogy szerette volna ezt minél gyorsabban letenni ezt a feladatot. És így a gyerekek nagyon aranyosak ebből a szempontból, nagyon szépen elmondják, hogy mi a valóság. És egy kicsit így a felnőtt lét is erről szól egyébként. A felnőttnek is ez feladat. Tehát ő végig arra koncentrál, hogy ő neki miben kell mondjuk hazudnia. És hogyha erre koncentrál, akkor mindig el szoktam mondani, most ne gondoljatok a fehér elefántra, nem szabad most a fehér elefántra gondolni.
2: Mi van
0: nem
2: a fejedben?
0: Ugye? Hát a fehér elefánt van a fejedben, igen,
2: egy ekkora.
0: Hatalmas fehér elefánt, látom, ki is lógott a füleden, de hogy igazából, amikor erre gondolsz, akkor gyakorlatilag ez mindenféle dolgot, ami az asszociációs hálódban benne van, a fehérrel és az elefánttal kapcsolatos, mindent mozgósítani fogsz. Ha én rákérdezek valamire, te azt fogod mondani, hogy tej, vagy Afrika, szavanna, oroszlán. Tehát, hogy gyakorlatilag azon az asszociációs hálón elhelyezkedő szavakat fogja aktiválni, és akkor nagyon szépen tudjuk, hogy például a szexuális jellegű cselekmények esetében nagyon sokszor anatómiai választ adnak. Oda teszek elé például egy képet, és látja rajta, hogy az mondjuk egy nemi szerv lenne, de nyilván nem fogja ezt mondani, mert egy ilyen jellegű bűncselekménnyel gyanúsítják. Tehát mit fog mondani? Medencecsont, vagy valami hasonló.
1: Csomó eszköz áll rendelkezésre, hogy kiszűrjétek azt, hogy akár valaki hazudik, de lehet, hogy te még nem, neked nem tűnt föl, viszont most már vannak erre gépek, eszközök, berendezések, hogy mi az, ami még segíti a munkádat.
0: Hát ugye egyrészt, ahogy mondtam, így maga a beszélgetés, amikor beszélek vele, másrészt vannak tesztes vizsgálataim, tehát én is teszteket alkalmazok, amelyek a manipulatív magatartásnak a különböző szintjeit tudják mutatni. Például, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki hazudik, akkor az nem csak úgy van, hogy valaki hazudik, hanem a manipulatív magatartásnak különböző szintjei léteznek. Az első és az alapvető, ez a pozitív önbemutatásra való törekvés. Ha odaül velem szemben, mindenki egy kicsit jobbnak akarja magát mutatni, nyilván mindenki szépen felöltözik, mindenki udvarias, mindenki kedves akar lenni, vagy valami hasonló, hogy megnyerje a szakértőnek a bizalmát. Nem csak én akarom az övét, hanem ő is az enyémet meg akarja nyerni. Aztán van egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy pszeudológia, ez a konkrét hazudozás, ez amikor valaki a semmiből kitalál valamit, és ezt, amit kitalált, ezt utána ő előadja nekem. Ez például a projektív tesztek nagy része nagyon szépen tudja jelezni. Azt nem mondja meg, hogy miben hazudik, csak viszont azt hazudik. A mechanizmust, ami a fejében van, a szépen leképezi, és azt mondja, hogy hóha, itt van valamit, itt oda kell figyelni, és utána már tudjuk pontosítani a beszélgetés kapcsán ezt.
2: Ez most megint olyan, hogy ne kérdezzem meg, hogy ilyenkor mit mutatsz föl, ugye?
0: Igen, mert ez a tesztet.
2: Kiherélnénk a tesztet.
0: Így van, aztán ott van a konfabuláció. A konfabuláció az a tartalmatlan meseszövést jelenti. Ez általában olyanok, akiknek ilyen organikus problémájuk van, alkoholisták, amikor így elkezd valamit, és már nem is úgy fejezi be, mert nem is emlékszik rá, de hogy ez egy nagyon éles és nagyon szépen látható kép, és ott van például a rejtőzködés, amikor nem arról van szó, hogy ő hazudik, hanem pont, hogy el akar valamit hallgatni. És amikor van egy ilyen rejtőzködő magatartás, akkor azt a tesztvizsgálat, illetve az én velem történő exploráció, beszélgetés, interjú is nagyon szépen jelzi, hogy ő neki van valami tudattartalom a fejébe, és folyamatosan arra figyel, hogy nehogy azt véletlenül kimondja, elmondja, elmesélje. Ezeket így nagyon szépen hozzák ezek. És nyilván vannak műszeres eszközök, az egyik ilyen legismertebb ugye a poligráf, amit ugye hazugságvizsgálónak szoktak hívni. Ez ugye a bíróság előtt csak okirati bizonyítékként használható. Leginkább arra szolgál, hogy valamilyen szinten a nyomozati szakban a nyomozó hatóságot orientálja, mégiscsak, hogy milyen irányba kérdezgessenek. Tehát nincs olyan nagy hatása, mint amit az emberek szoktak gondolni róla. És vannak most már olyan szoftverek, és pont erről beszéltünk, olyan hanganalízist végző szoftverek, amelyek a hang változásából mondják meg azt, hogy itt valami probléma van, itt erre oda kell figyelni, itt valami zavar van a rendszerben, ha már a Matrixról beszéltünk.
2: Ezeket hivatalosan nem használhatod?
0: Nem, ezt nem én használom, ezt a nyomozó hatóság használja.
1: És a szoftver honnan tudja, hogy én most hazudok, vagy csak izgulok? Tehát ez hogyan
0: lehet? Hát több mindenből tudhatja. Az egyik az, hogy a hangmagasságot hogyan változik, ezért például mindig úgy történik, hogy az elején egy teljesen semleges dologról kell beszélned. Hogy mit olyan, hol laksz, mit, mi a hobbid, milyen autód van. Tehát beszéltetnek téged egy ilyen 3-4 percen keresztül ilyen teljesen semleges dologról, majd ezt követően, amikor látja a szoftver, hogy ott a hangszíned az milyen, a szünetek milyenek, hogyan válogatod a szavakat, van-e benne elakadás, őzöl-e, vagy ázol, vagy akármi, és hogy ezeket így végignézi, majd ezt követően, amikor már ugye ezeket a kérdéseket felteszik, amelyek akár problémások is lehetnek a számodra, azt vizsgálja, hogy az alapszakaszhoz képest miben változik meg a hangod. Uh-huh. Nyilván, hogyha téged érzelmileg nem érint egy kérdés, akkor nyilván nem fog megváltozni a hangszíned, a sebessége, vagy bármi ilyesmi. Tudjuk például, hogy az agresszió megjelenésénél egy picit följebb megy a hang, egy kicsit ilyen visítóbb lesz a hang, és ez a szoftver, ez tökéletesen alkalmas például arra, hogy ezeket az apró hangrezdüléseket, igen, ezeket, amiket a nonverbalitásban vokális jelzéseknek hívunk, ezeket ő tökéletesen detektálja és jelzi a hatóság számára.
1: Találkoztál más sorozatgyilkossal?
0: Igen, egy alkalommal vizsgáltam sorozatgyilkost. Egy kis településen a saját családját írtotta ki, végülis egy családírtó volt, de a sorozatgyilkosság összes kritériumának megfelelt. Tehát, hogy
2: mi az, hogy össze van, de vannak ilyenek, van, hogy persze, mikortól nevezed?
0: Így van, tehát, hogy mindennek van egyfajta, hát van egy kritérium rendszere, hogy mikortól mondhatom azt, hogy valaki sorozatgyilkos, és azt mindjárt látod is, mert megérted, hogyha elmondom. Tehát az első az, hogy három vagy annál több embertől meg. Nyilván itt mindig kérdésként felmerül, és mi van akkor, hogy csak most kezdte, és már másodiknál lebukik, hát nyilván akkor ezt még így nem tudta végigvinni. A következő az, hogy az elkövetések módozatában, illetve a sértettekben van valami hasonlóság. Tehát hasonló az elkövetési mód, az áldozatnak a kiválasztása is, valami összeköti az áldozatokat. Aztán nagyon fontos az is, hogy az elkövetések között legyen nyugalmi időszak. Tehát ne egyszerre történjen, mert akkor azt tömeggyilkosságnak hívjuk nyilván. És az is egy nagyon fontos kritérium, hogy ne legyen anyagi ellenszolgáltatás a háttérben, mert akkor viszont bérgyilkos. Tehát, hogyha ezeknek megfelel, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ő egy sorozatgyilkos.
1: És ez az ember, ez milyen?
0: Ez megfelelt neki. De négy embert ölt meg. Négy embert ölt meg, a családját írtotta ki, először a bátyjával kezdte, aztán a nagymamáját és a nagypapáját ölte meg, aztán az édesapját ölte meg, és akkor ezt követően rátámadt a testvérére és az édesanyjára, de ott már nem tudott elkövetni, viszont megsebesítette őket, majd a rendőrség elfogta és kihallgatta végül is. Most börtönben van, illetve nem is börtönben, hanem az imeiben van.
1: De zavart? Leülsz vele beszélgetni, akkor mit látsz a szemében?
0: Nem. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy a sorozatgyilkosokat nagyon sokszor úgy szokták elkönyvelni, hogy ők valami őrültek. Hát ilyet csak egy őrült csinál. De hogy nem. Azt látjuk, hogy ők nagyon sokszor nagyon intelligens, nagyon kiszámítóan viselkedő, tehát szervezett módon dolgozó, nagyon megnyerő, modorú, nagyon jól kommunikáló emberek, hiszen ha nem ilyenek lennének, nem is tudnának sorozatgyilkosok lenni, hiszen gondoljunk bele, hogy milyen mennyiségű áldozatot kell összegyűjteni ehhez, ez pedig csak úgy működik, hogyha te a szépen ügyesen megtervezted, tudtál rá valamilyen módon hatást gyakorolni. Hát Ted Bundy például odáig eljutott, hogy ezek a lányok, akiket ő megölt, beültek az autójába. Tehát azért egy vadidegen ember autójába hogy ülsz be? Tehát ahhoz nagyon megnyerő. Így van, pontosan. Vagy Jeffrey Dahmer például középiskolában rábeszélte a Fehérházat, hogy hadd menjen be néhány osztálytársával megnézni az alelnök lakosztályát. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kommunikációs készségre és nagyon megnyerő modorra valló dolog.
2: Olyankor, ha például visszatérünk itt a sorozatgyilkos esetére, másképp hallgatsz ki, vagy mások kavarognak benned, mint hogyha ez, idézőjelesen mondom, de hogy ez egy egyszeri gyilkos lenne?
0: Nem, szerintem nem. És alapvetően pont gondolkodva azon, amit az előző blogban is kérdeztél, hogy az ember szerintem úgy tudja megőrizni az objektivitását, hogyha ezt egy elvégzendő feladatnak tartja. A munkám, tehát én megyek, csinálom, hazamegyek, diktálok, leíró leírja, kinyomtatom, párom föladja a postán, tehát hogy ez is egy taposómalom. És éppen ezért érdekes az, hogyha valami ebből a taposómalomból kilóg, ha valami extrém, ha valami érdekes, ha valami úgy megfog minket.
1: Tabu,
0: az, igen, igen, az mindig az embereket felcsigázza. Tehát tartok a sorozatgyilkosokról előadást, és most már nem egyszer teltházas volt, de már vagy 7 vagy 8 előadást tartott, mert full teltházas volt, és mindig az a kérdés, hogy ennyire érdekli az embereket, hogy nem tudnak ezzel a témával betelni. Ezek a true crime-ok, tehát ezek az igaz cselekmények mostában nagyon divatosak, és nagyon nagy, hát nem mondhatom azt, hogy romantikájuk van,
2: nagyon divatosak lettek.
0: Mindenki nézi ezeket a filmeket, mindenki nyomoz, mindenki meg akarja oldani, mindenki azt gondolja, hogy olyan okos, hogy elsőre megmondja, hogy ki az elkövető, aztán csodálkozunk, hogy mégsem, mert hogy ez addig is lefoglal minket, és amíg ezen gondolkodunk, addig nem gondolkodunk a saját nyomorunkon, már bocsánat, hogy így gondol.
2: Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, lejárt az időnk. Lehet, hogy futunk ebből egyébként még egy kört, igen, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan sztori még, ami érdekes lehet számunkra is, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Jó!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a Csuka utca, de megváltozott a forgalmi rendje is. Ma van a Vókeszin játszó fesztivál utolsó napja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Wizz Air debreceni Lárnakára közlekedő szezonális járata október 21-én indul utoljára ebben az évben. 2027. február 1-e és július 19-e között pedig teljesen lezárják az Eindhoveni repülőteret, mert felújítják a futópályát. Emiatt a Wizz Air menetrendjéből is eltűnik erre az időszakra a Debrecen és Eindhoven közötti járat. Nyár közepén még földút volt a Csuka utcában, de most már szilárd burkolatot kapott. Ezen kívül új aknafedlapokat és vízelvezető lefolyókat is kialakítottak, illetve mindkét oldalon járdát építettek. Ezen kívül útpatkát és megújult zöld felületeket is kapott a Bihari Kerti utca. Az új út megépítésével azonban megváltozott a forgalmi rend a Csuka utcában, mert nem minden szakaszon lehetett két sávot kialakítani. Kovács István önkormányzati képviselőt hallják.
2: A keresztes és az új utca közötti szakasz kétirányú forgalmat kapott, és a többi útszakaszon az út szélessége 3 méter, úgyhogy ott egyirányú forgalom válik lehetségessé.
1: A Csuka utcai beruházás 124 millió forintba került, amit saját forrásból finanszírozott az önkormányzat. Ma van a záró napja a 10. Vókeszin játszó fesztiválnak. A kezdeményezés célja az volt, hogy lehetőséget teremtsenek a kis településeken, a városokban működő amatőr színjátszó csoportok találkozására. Délelőtt 9:30-tól az Esztári színjátszókör előadásában Móricz Zsigmond egy felvonásos komédiáját lehet megnézni. 10 órakor pedig Bábos Asztali Kukac cirkusz kezdődik 4 epizódban. 10:30-től a Bőcsi színjátszókör mutatkozik be, majd 11 órától az Unió 4 előadásában Hámori István Péter Szarvasbőr című bohózatát lehet megnézni. A társulatok bemutatkozása délután is folytatódik, majd este 17:30-kor az értékeléssel és kötetlen beszélgetéssel zárul. A zsűri tagjai dr. Bagosi Edit, drámapedagógus, és Lakó Zsigmond, a Debreceni Egyetem Művészeti Központjának igazgatója. Újabb ezüstöt szerzett az Európa-bajnokságon a Deac kerekes székes vívója. A vegyestőr csapat tagjaként és a kard egyéniben szerzett ezüstérem után szombaton törben is második lett Osváth Richárd Cardiffban. Ma már igazi borongós őszi idő várható, napközben többször is kialakulhat gyenge eső. Délelőtt az északnyugati szél először nyugatira, majd északira fordul, de gyenge marad. Délig 14 fokig melegszik fel az idő. Délután is folytatódik a borongós őszi idő újabb esőkkel, a hőmérséklet viszont 15 fokig emelkedik.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: történnek ki, gyerekek? Nem tudom, olvastátok-e, hogy itt nagy készülődés van. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá, sportszakmailag, emberileg, mindenhogy. Kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága. Uh-huh. Ugye ez egy Medián legfrissebb szeptemberi felmérés szerint, ugye, hát 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon.
1: Én nagyon mérges vagyok.
0: Te mérges, hogy beszéljük át, hogy miért. Az olimpiai rendezés teljes mértékben támogatja, vagy inkább a támogatja a válasz, megkérdezettek összesen. 64%-a válaszolt igennel, mondta Hannendre, és ugye az 2021 őszén készítették az elsőt, és azóta javult a feltételezett olimpiai rendezés megítélése, hogy itt miről is van szó valójában. Itt arról van szó, hogy megkérdezték az embereket, nagyjából 1000 vagy 2000 főt, hogy mit gondolnál arról, hogy mennek annyira rendben a dolgok itt Magyarországon, hogy olimpiát kell rendeznünk. És hát ugye itt nincs még azért kész koncepció, nagyon sok ország nevez még mellettünk, de hogy szeretik az emberek, és szeretnének olimpiát. A kérdés azért az nagyon érdekes, hogy mit tesznek föl az embereknek, ugye? Tehát mi a kérdés? Egyetérte, támogatja, tudja, hogy ez esetleg mennyibe kerül?
1: Ön szeretné, hogy 2036-ban legyen Magyarországon olimpia?
0: Igen, szeretné.
1: Szeretné.
0: De elhangzik, aztán...
1: Egyébként tudja, hogy mennyibe kerül?
0: Egyébként van arról fogalma, hogy ez mennyibe kerül. Ugye itt nagyon sok minden elhangzott azóta, hogy ez egy városfejlesztő olimpia lenne, hogy itt nem arról van szó, hogy stadionokat építenek, hogy transzparens lenne a költségvetés, hogy korrupciómentes legyen. Tehát amit itt az olimpiával az utóbbi években azért megvádoltak, az olimpiai rendező országokat, meg magát az olimpiai bizottságot is, itt mennyi pénz folyik el, meg mennyibe kerül, meg mekkora ráfizetés, meg hogy ebbe országok, városok mentek tönkre, az itt most nem lenne, mert hogy valamilyen más szellemiségben csinálnánk mi a meglévő infrastruktúrák fejlesztésével az olimpiát.
2: Úgy, hogy mit csináljuk, egyébként nagyon szerintem jó a dolog, hogy mit csináljuk, de egy csomó versenyszám az nem nálunk lenne.
0: Na, az egy következő mondjuk, kérdés, hogy hova visszük, igen.
2: Nincs, mit tudom én, milyen stadionunk, ami kéne, de nem építünk, hanem azt mondjuk, hogy Szlovákiában van, vagy Ausztriában van, akkor az a szám az ott megy le.
0: Aha, mert ugye itt a kutatás azért az arról szólt, hogy ugye mondjuk lehet, hogy nem épül olimpiai falu, ez kérdés, hogy mennyire tudják az emberek, hanem használják a diákvárost, fejlesztik az infrastruktúrát, egészségügyi létesítmények, kórházak, rendelők felújítása, korszerűsítése is. Ha ez még benne van a kérdésben, akkor erre én is azt mondom, hogy rendben van, én ezt szeretném. Legyen olimpia, milyen jól hangzik, nem? Na és itt most kiderült, hogy egyébként a 39 versenyhelyszín van, de hogy 11 nem áll rendelkezésre Magyarországon. Ugye? Tehát mondjuk szörföt nehezen tudunk rendezni.
1: Igen. Az majd Portugáliában lesz.
0: Az majd el Portugáliában, igen. És hogy vinnénk egy csomó mindent máshova, vagyis Bécsbe elvinnénk a kosárlabda meccseket, ez most még csak egy koncepció, nem végleges terv. Nyilván 29-ben van döntés, még egy csomó mindent be kell adni. A futball egy részét Szlovákiába, a lovaszlámok számokat is Szlovákiába, a szlalomkajak szintén menne valami Szlovénia vagy szlovák helyszínbe, elvinnék a szörfös versenyt Portugáliába, amit te mondasz. Tehát lenne egy olimpia, de bizonyos helyszíneket szétszórunk, és nem építünk stadionokat. Na ki mit mond? Kíváncsi
2: ez
0: vagyok.
2: Évek óta megy ez, sőt évtizedek óta, ugye, hogy mennyi pénzt csesznek el egyes országok, és hogy te is mondtad, ebbe bele is pusztulnak, érted, ország költségvetések, meg város költségvetések is, tehát hogy ez nem úgy kellett ülni.
0: Hát ebbe országok fajta, mentek tönkre,
2: igen, tehát hogy tök jó szerintem ez a fajta dolog, hogy akkor ezt hozzuk ki a lehető legkevesebb pénzből, de hát itt írja a hallgató, hogy alapvetően rossz volt a kérdésfeltevés, mert úgy kellett volna, hogy ön szeretne a városában egy 42 kilométeres lezárást, amikor nem tud parkolni, nem tud kijönni, és ráadásul afrikai színesbőrűek futkoláztak az utcán. Mi lett volna a nem!
1: Engem minden alkalommal olyan szinten csesz föl, amikor napirendre kerül ez a kérdés.
2: De miért?
0: De mi? Hogy...
1: Tehát most egy kicsit tegnap így utána néztem ezeknek a számoknak. Tehát Párizsi olimpia most úgy, hogy meglévő infrastruktúrára építettek, 4000 milliárd forintba került, 4000 milliárdba. Ezt a magyar gazdaság, a magyar költségvetés elbírná? És hogyha azt mondod, hogy oké, mert együtt jár városfejlesztéssel, építenek hidakat, Dunahidat, rendbe hozzák a hévet, a Ferihegyi vasútforgalmat, oké, rendben. Na de ezt, ha 36-ig meg kell csinálni, tehát ezeket a beruházásokat a mindenkori költségvetéshez igazítják, és szakaszosan csinálják 15-20 év alatt. Itt viszont van egy erőltetett menet, és az erőltetett menetnek mindig az a vége, hogy bele kell gyorsulnunk, ez növeli a költségeket, elvonja a munkaerőt. Ki fog építkezni Magyarországon? Hol fognak? Honnan lesz az a
2: munkaerő? Hát az építőipar most pont ráér. Tehát, hogy ott nagyon nagy baj van, hogy nincs meló. Tessék, itt van egy válasz erre. Tehát most már egy éves ír mindenki, vagy kettő, hogy az építőipar földbe árt. Tessék, munkát.
1: Oké, de ezeket a forrásokat valahonnan el kell vonni. És ezek a források ebben a pillanatban nem állnak rendelkezésre. Honnan fogod lecsipni ezt a pénzt úgy, hogy ezt az egészet 10 év alatt, tehát egy határidő alatt behozod?
2: Tudjuk-e, és hogy mennyit hozott vissza Párizsnak?
1: Őt gyakorlatilag majd, hogy nem 0 szaldóra hozták ki. Az egyetlen nyereséges olimpia, az a 84-es Los Angeles-i olimpia
2: de
1: volt.
2: Nem kell
1: mindenki
2: neki nyereségesnek lenni, hiszen kaptál érte új utakat, kaptál érte új létesítményeket, a nyereséget így is tudod mérni. Tehát igen, ha Párizs ez nullára, ha mi is kihozzuk nullára, de lesz belőle jó útunk, amire fél óra előtt itt pempögtünk, hogy miért szarok az utak, ha mondjuk ezt megcsinálják belőle, ha csinálunk például egy olimpiai falut, ahol a sportolók laknak, és aztán az olimpiai faluból mondjuk kollégium lesz, vagy munkásszállás, vagy rászorulóknak szállás, itt a nyereség.
1: Nálunk minden alkalommal nagyobb gazdasági kapacitással bíró országok, akik rendezték ezeket a rendezvényeket, tehát az olimpiát, mindig kb. 100-170%-os plusszal zártak. Tehát
0: az azt jelenti, hogy annyiban több nem, volt. Pedig
1: nagyon tartották magukat a költségvetés, ez is mindig több lett. A magyar gazdaság kibír egy 4000 milliárdos kiadást. Én értem, hogy építi az ország imást, de egész egyszerűen ez tarthatatlan. Tehát, hogy ez olyan, mintha egy vályog lakásban élnék a családommal, és igen, rohadtul kellene egy felújított fürdőszoba, és egyszer csak fogná a családfő az egész családot, és elköltöztetné egy 20 szobás budai kecóba. Igen, baromi nagy szükségünk lenne rá, de nem ilyen áron. Tehát, hogy ez olyan kiadással, olyan átcsoportosításokkal járna, amit egész egyszerűen szerintem a magyar gazdaság nem engedhet meg magának. És akkor nem beszélünk
0: arról... Nagyjából 2000 milliárd forintra becsülik a szervező bizottság kiadásait. Itt most ez az új költségvetés. Hát aztán az kérdés, hogy ezt mennyire szabadul el, mennyire tudják tartani. Általában ez túlszalad.
1: Oké, túlszalad. És ez az egyik, hogy akkor minden rendben megy. És akkor, ha Trump egy kicsit felemeli az ujját, és belül egy kicsit az ormuzi sorosba, vagy jön egy ilyen asszály, ami elvisz a költségvetést, akkor mi van? Akkor megint kiesett 1000 milliárd, azt akkor honnan fogjuk visszapontolni?
0: Én megtennélek a No Olimpia kampány arcának. Szerintem jól kampányolsz.
1: Kilóg a seggünk gatyánkból, európai uniós pénzeket várunk, hogy túléljünk, és akkor azon gondolkodunk, hogy olimpiát rendezünk. Mi a van vagyunk?
0: Más téma, hogy nem tudja egy felhúzni magát. Nem tudtam, hogy ez veri ki nálad a biztosítékot.
1: Bosszant meg, tudjátok, az is olyan érdekes, hogy rengeteg turistát várunk. Itt volt a BL. Megérkezett 100-150 ezer ember. Behalt tőle a turizmus, mert hogy nem volt annyi férőhely, illetve elszabadultak.
0: Hát elszabadultak az ember, azért lehoztuk, mindenki drágán megvette a szállás, az infrastruktúra kibírta, a reptér lehozta, tehát hogy igazából azért megoldottuk.
1: Oké, de az olimpia idejére több millió turista érkezne Magyarországra. Ezt a több millió embert te hova szállásolod el? Érkezne, persze építünk szállodákat. Utána az ki fogja fenntartani, ki fog oda menni szállni? Tehát, hogy egy csomó olyan költség van, egy csomó olyan kivadás van,
2: hosszú lesz belőle. Értem?
0: Na mindjárt megkérdeztük, várj, mert itt van Gyulai Zsolt, csak hogy az ellenoldalt elmondja. De mondja. Figyelj, és szerintem te vagy az arc.
2: Összem,
0: olimpiára ott nála vagy. Látom, hogy viszed az arcot. Igen. Hello Zsolt, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, úgy érzem, a társadalmi vitát lefolytattál.
0: Igen, azt mondom, hogy pont ilyen ellenérvek nyilván a másik oldalon szemben naponta veled. Hogy áll most a dolog? Több ország van, aki pályázik, tényleg pályázunk? Tehát ez most egy komoly elhatározás?
3: Tisztázzunk valamit, nincs pályázat.
0: Van egy úgynevezett
3: társalgási folyamat, amiben 24 októberében Karácsony Gergellyel együtt bekapcsolódtunk. Alapvetően ugye nyilván a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest, aki nem pályázik, hanem beszélget a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és alapvetően, igen, ahogy mondtátok, ez egy tájékozódási folyamat, ami jelen pillanatban tart 2027 márciusáig. Akkor lesz egy shortlist, ugye most megjelent 7 ország. Azért látjuk, hogy kiket választottak ki azok közül, akik itt a Continuous Dialogue-ba benne vannak. Elég rangos a névsor. De gyakorlatilag, amit beszéltetek, és ezzel nagyon vitatkoznék, alapvetően ez egy városfejlesztés és egy országfejlesztési projekt. Amiket említettetek, azokat Budapestnek nagyon régóta meg kell csinálni. És ezt igazán Karácsony Gergely tudja jól elmondani, mert ő aztán tényleg teljes melszélességgel az olimpia rendezés mellett áll, mert ez egy gyorsító pályára állítaná önmagában az egész fejlesztéseket. Mi egy olyan olimpiai koncepcióban vagyunk érdekeltek, tanulva a régmúlt hibáiból, amihez nem kell sportlétesítményt építeni. Gyakorlatilag infrastruktúrát kell építeni Budapesten, és a vidéken, amit amúgy is meg kellene csinálni.
0: És miből lesz erre költségvetés? Ez nem kicsit olyan, hogy nincs kajára pénzünk, de elmegyünk egy Merci szalomba autókat nézegetni? Tehát, hogy oké, hogy beszélgetünk, és tök jó, beszélgessünk róla, de egy ilyen 2-3 ezer milliárdos költségvetésekről, kiadásokról beszélgetnek. Azért ez jelen pillanatban, meg az ország állapotában horror összegnek tűnik. Ez miből jönne be? Ez magántőke, vagy magánbefektetés? Hogy ki finanszírozná?
3: Alapvetően az infrastruktúrális fejlesztésekre megvan a pénz, hiszen a felszabaduló EU-s források, a Baross Gábor terv mind tartalmazza azokat a fejlesztéseket, amik olimpiához meg kellene csinálni. Említettétek a diákvárost. A diákváros lenne, persze föl kell építeni a diákvárost, hiszen a fővárosnak szüksége van rá. Ez a diákváros 3 hétre olimpiai falu lenne, ugyanúgy, ahogy most Los Angelesbe, a UCLA-nek a kollégiumába fogunk lakni az olimpiai csapatok. Ugye 3-4 hétre kiköltöznek onnan a diákok, vagy nyáron kiköltöznek, a sportolók beköltöznek. Tehát az úgynevezett fenntartható olimpiára lövünk, és amit említettetek, igen, ez nem egy budapesti olimpia, Budapest centrummal, de húztunk egy 3-4 órás kört itt Budapest körül, amiben benne vannak más országok, hiszen felmértük azt, hogy milyen sportlétesítmények vannak a környéken, és ami nincsen, azt pedig megnézzük, hogy hol lehet még rendezni.
0: Azt csinálhatja a rendező ország, hogy odaadja mondjuk, nem tudom, Szlovákiának a szörföt meg a kajakot, mert azt mondja, hogy nálatok van olyan hegyi folyó, meg patak, csináljátok, ti mi rendezzük, de segítsetek ebbe be nekünk.
3: Mi arra kapcsolódnánk rá, hogy mi azt mondjuk, hogy olimpia másképp. Eddig másképp csináltuk, ugye a régi pályázat megbukott, pontosan azért, mert nem volt társadalmilag egyeztetve, nem mondtuk azt, hogy meg kell kérdezni az embereket, de az IOC is máshogy csinálja. Igen, megengedi azt, hogy nem diktál feltételeket, hanem azt mondja, hogy van egy városfejlesztési terv, mint például Párizsban volt, és illeszétek ehhez az olimpiát. És alapvetően egy infrastruktúrális fejlesztési terv. Az egész magyarországi fejlesztéseket egy gyorsító pályára állítaná, nem igaz az, hogy ezek akkora pluszköltséget jelentenék. Természetesen a szervezéshez kell költség, de ez is majd kalkulálva lesz, februárban, márciusban nyilvánosságra fogjuk hozni. De én azt mondom, a fővárossal nagyon szorosan együtt dolgozva, és azt gondolom, hogy olyan tervet kell készítenünk, ami mind a közvéleményt, mind pedig a kormányzatot meggyőzi.
1: Azt lehet tudni, hogy ez az olimpiai álom eddig nekünk így körülbelül mennyibe került, a hatástanulmányok, a mindenféle pályázatok, tehát eddig mennyibe fájt eddig ez az álom?
3: Az olimpiai bizottság csinálja ezt a saját költségén, semmi közpénz nincs benne, és ezek a tervek készülnek 2 év óta, sok szakértőt foglalkoztatunk, nem került semmiféle közpénzbe ez az a terv, illetve a koncepció, amin dolgozunk.
0: Tehát valójában arról van szó, hogy transzparens módon, stadionépítés nélkül itt egy meglévő összeget költenénk el arra, amire egyébként is elköltenénk, és egyébként is megcsinálnánk. Ez 2-3 hónapig átadja helyét az olimpiának, de egyébként ezek olyan infrastruktúrális beruházások, amik enélkül is el kellene, hogy készüljenek?
3: Így van, és alapvetően a koncepció erről szól, egy fenntartható, egy olyan olimpia, ami Budapest központú, most nem azt mondom, hogy a monarchiát állítjuk vissza, de a monarchiát Budapest központja mondjuk, tehát egy nagyon jó koncepció, ami tényleg használja a környező városokat, országokat, a szállás helyett is említettétek. Természetesen ehhez is igénybe kell venni a környező nagyvárosokat, és nem csak Budapesten lenne, hanem a vidéki városokban, Szeged, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, tehát egy olyan olimpia, és ugye beszéltünk a kiterjesztéséről is, az elkövetkezendő 2 olimpia, Los Angeles és Brisbane sokkal nagyobb távolságokat hagy maga után, tehát olyan távol lesznek Brisbane-be is például a helyszínek, ami sokkal nagyobb, mint akár Bécs-Budapest távolság.
0: De azért ez egy tapasztalható tendencia, nem, hogy a városok már azért nem olyan számban jelentkeznek meg az országok, tehát kicsit most már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság így hálóval fogja a jelentkezőket, mert ugye azért nagyon sokan faragtak rá erre az olimpia nevezetű álomra, amiben egyébként a NOB nagyon jól járt, aztán a városok, országok meg ott maradtak.
3: Hát ezt megtáfolnám, mert 13-14 ország újság volt benne ebbe az úgynevezett Continuous Dialogue-ba.
0: És most akik akarják most jelen pillanatban? Én most egy szűkebb keretet olvastam.
3: Ez hétre szűkítették, tehát ez nem az, hogy ezek heten jelentkeztek, hanem az elmúlt két évben a párbeszédben gyakorlatilag heten maradtunk. És azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ez egy koncepció. Ez a koncepció, amit a MOB közgyűlése eldöntött, semmiféle külső ráhatás nélkül a MOB elnöksége megszavazta. Nekünk 130 éve a Magyar Olimpiai Bizottságnak ez az álma, hogy valamikor legyen olimpia Magyarországon. Lehetett volna már 1896-ban, 1920-ban, Antwerpenben lett, pedig Budapesten lett volna, 60-ban is pályáztunk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy az országnak fantasztikus dolog lenne, mindenki nyerne rajta, keresnénk rajta pénzt, és ez nagyon fontos véleményem szerint, de ezt mindenféleképpen a jövő év elején társadalmi vitára kell bocsájtani, és döntsenek az emberek, ismerjék meg az érveket, és ismerjék meg az egész koncepciót, tehát senki nem akar semmit ráerőltetni, de én azt gondolom, hogy itt a fővárossal egy olyan partnerséget találtunk, nem azt mondom, hogy a fővárosnak talán nagyobb szüksége van egy ilyen nagy ügyre, egy ilyen nagy nemzeti ügyre, de én azt gondolom, hogy mindig akkor fejlődött az ország, és akkor fejlődött a főváros is, akár a milleniumi ünnepségek alkalmával, amikor egy nagy ügy mellé mögé álltunk. És az elmúlt 10-20-30 év megosztottsága után baromi jó lenne, hogyha lenne egy olyan közös ügyünk, amivel mindenki egyetért. Természetesen nem fog mindenki egyetérteni, de az elkövetkező 10 évben lenne egy olyan magasztos célunk is, ami mindenkinek jó lenne, nem csak anyagileg, hanem lelkileg is.
2: Csak igennel vagy nemmel válaszolj, boldog után, hogy állunk a kabalafigura tervezéssel. Van?
3: Nagyon-nagyon messze vagyunk, 28-ba kell dönteni a kormányzatnak is, úgyhogy 29-ben lesz a döntés, addig eldönthetjük, hogy megyünk tovább, vagy nem megyünk. Az minden esetre nagyon fontos, hogy mindenki megismerje ezt a koncepciót, és győződjön meg róla, hogy ez most jó-e neki, vagy sem.
0: Hogy működőképes-e, vagy nem, vagy hogy jó-e, vagy nem.
3: Igen, igen.
0: Oké, okay. Csak egy rövid kérdés, még egy van, csinált valaki hasonló szemlélettel már az elmúlt 10-20 évben olimpiát? Tehát ezzel a szemlélettel, hogy kidobálom más országba, gazdaságosan akarom, nem építek létesítményeket, tehát amit mondtál, Párizs hasonlóan gondolkodott? Rajtuk kívül?
3: Párizs hasonlóan gondolkodott, és Párizs nyereséges is volt. Egyébként említettétek, hogy hányan ráfaragtak az olimpiára, azért tudnék említeni okos országokat, Barcelonát, Sydneyt, Párizst is, fantasztikus olimpiát csináltak, a London is nagyon jó volt. Párizsban nagyon sok olyan létesítmény volt, ami ideiglenes volt, és utána visszabontották, fantasztikus helyeken volt az olimpia, tényleg nagyon jó volt. De ilyen, amit az IOC is akar, hogy régiók szervezzenek, ilyen még nem volt, és még azt szeretném hangsúlyozni, hogyha egy kicsit a lelkünkre is hatunk, hogy Budapest újra pozícionálása lenne a régióban, mert ez egy Budapest központú olimpia lenne, és a többiek igazodnának hozzánk. Szerintem ez a jövő szempontjából sem mindegy.
0: Zsolt, nagyon köszi, beszéljünk, ez még úgyis sok egyeztetés, sok párbeszéd lesz, úgyhogy fogunk még az ügy kapcsán beszélni. Köszi!
3: Köszi, sziasztok! Hello,
0: Zsoltnak a MOB elnökének.

0: Shit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Ó, már megint koszos az autóm.
6: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
5: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
7: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.

0: Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Kárpát-medencében az átlagosnál nagyobb a felmelegedés. Rejtett tehetség a szervezetben címmel rendeztek konferenciát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásai, az élelmiszerbiztonság és az alkalmazkodás lehetőségei álltak a 21. Tiszántúli Agrártudományi Napok középpontjában a Debreceni Egyetemen. A rendezvényen Harsányi Endre, az egyetem ágazati fejlesztésekért felelős lektorhelyettese a klímaváltozás mértékéről elmondta. Míg a globális átlag hőmérséklet emelkedése körülbelül 1,2 fok, a Kárpát-medencében a felmelegedés már eléri az 1,7 fokot. Debrecen térségében is jelentős volt a csapadékhiány. Augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott. Az egyetem kutatói szerint a jövőben a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás és a vízgazdálkodás fejlesztése is segítheti az alkalmazkodást. A munkatársakban rejlő tehetség felismeréséről és kibontakoztatásáról tartott konferenciát Debrecenben a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. A fórum résztvevői azt vitatták meg, hogyan alakítható a munkahelyi környezet azok igényeihez is, akik másként dolgozzák fel az információkat, vagy érzékenyebbek az átlagnál. Az előadók szerint a munkavállalók egyéni képességeire és szükségleteire figyelő vállalati működés a cég versenyképességét is erősítheti. Skultéti Évát, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát hallják.
3: Olyan összefüggéseket vesznek észre, olyan intenzitással tudnak egy problémára koncentrálni, vagy olyan kreatív megoldásokkal állnak elő, amelyek komoly értéket jelentenek egy vállalkozás számára. A neurodiverzitás és a neuroinklúzió ezért nem kizárólag társadalmi vagy esélyegyenlőségi kérdés, üzleti kérdés is.
2: A Megyei Iparkamara a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökséggel már második alkalommal rendezett közösen konferenciát a Rejtett Tehetség a Szervezetben címmel. Ma reggel 7 órától délután 3 óráig régiségvásárt rendeznek a Nagyerdei Stadion északi zárt parkolójában, ahol 8 órától folytatódik az 5. Debreceni Sokadalom program sorozata is a rendezvény téren. Ma már igazi borongós őszi idő várható, napközben többször is kialakulhat gyenge eső. Délelőtt az északnyugati szél először nyugatira, majd északira fordul, de gyenge marad. Délig 14 fokig melegszik fel az idő. Délután is folytatódik a borongós őszi idő újabb esőkkel, a hőmérséklet viszont 15 fokig emelkedik.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Tamás küldte, jó reggelt zsiványok, 73 éves nagymamám ott van 6:30.
2: Hoppá!
1: Itt van.
2: Hol vagy, Nagyi?
3: Nagyi!
1: Csak vicce.
2: Nagyi csak azt mondta, hogy ide jön, közben lement a presszóba.
4: Ott van, tartja felfelé, nézd oda, ott a botja.
3: Ülőszék.
4: De egy bottal.
1: Azt mondta,
4: ülőszék.
1: Pörögni is fog,
2: ha nyert. Hallod, a Nagyi hozott egy ülőszéket.
4: Csodálatos, de
2: mintha
4: az csodálatos.
2: Retroki településen lennék, ott mindenkinek ilyen van. Azt a mindenségit neki, úristen.
4: Bárs,
2: ott...
4: nekem is lenne ilyen, nem kéne ott áldogálnom a játszótér mellett, mint egy nyomorult.
2: Megőrülsz, egyszerre szék, és egyszerre bot. Ha össze van zárva bot, ha kicsit szétnyitja, akkor meg
4: menjél
2: szék.
4: Még, Feri, ott
3: megyek, csak közben mondom, hogy ha a monitorra néztek, vagy a kivetítőre, itt teljes kemping, egy család kempingezik a terület közepén.
1: Tüzet raktak
3: már? Három gyerek, nagyon ügyesek vagytok, jövök mindjárt ide is, csak akkor megkeressük a nagymamát, akit bedobtak a közösbe.
2: Emlékeztek? 10 éve még jó csajok voltak, akik települseik, most már nagyik, akik ülőszékkel jönnek. Ennyi gyerekek, így múlunk
1: el. Minden változik.
3: Egy keresztnevet hadd kérni.
5: Ágnes vagyok.
3: Ágnes, drága, magát kiküldték ide.
5: A fiam küldött, ő most még uton van, bezett, dolgozik, nagyon ott jó a gyerekim.
2: Meg vagyunk, tízik csak
3: meg
2: a
3: fogta és jött.
5: Igen.
3: Ez az ülőszék, ez mindig magánál van?
5: Általában igen, mert sajnos már rászorult vagyok.
3: Há, igen, látom, hogy idős az ember, akkor ez csak előkapja és leül.
5: Gerincműtét után.
3: Akkor no. Így aztán abszolút érthető a dolog. És akkor a gyerek mikorra ér ide?
5: Egy óra múlva szerintem itt lesz.
3: Addig meg kitart.
5: Ki? Még utána is maradok vele.
3: Kulcsa van?
5: Még nincs, de majd remélem lesz.
2: De lopok egyet.
3: De
2: nincs, de mindjárt kasztázok egyet.
4: Úristen, adjunk egy kulcsot, mert nem, most miért
2: tessék,
4: van a mamának
2: kulcsa. Adjunk kulcsot.
1: Egyébként hát, az van, hogy tegnapról maradt egy.
2: De várjátok, gyerekek, ha most mindenkinek elkezdünk itt kulcsot adni, 10-re az egész STK idejér. A komplet Madarász kórház kikempel ide hozzánk a Duna Plázához. Jó, de egyébként egy
1: de szerintem akik itt vannak, azok egyet értenek azzal, hogy 73 éves nagyon már.
2: Guruljon a néni egyet, ha jól a gyerekek.
1: Vagy csak pörögjön.
2: Vagy csak pörögjön egyet a széken. Brékelj egy kicsit a néni, ha gurul egyet, azonnal övi a kulcs. Jó, meglátjuk természetesen. De figyelj, ülőszék. Itt tartunk, gyerekek. Ez van. Hát ez
4: igen,
2: ilyen.
4: De hogy ki édesem? Az, hogy szereti a fiát még 73 évesen, hogy eljön hajnalba a kedvéért beállni a
3: mindenki
4: sorba.
3: Igen.
4: Hát ez annyira
2: igen, és megnyerni, és egy olyat brékelne, itt tudod, fejemből, és helikopter.
3: Eldobni a széket.
2: Igen, eldobni a széket. Minden, úristen, de jó lenne.
4: Hajnapban a kedvéért beállni a
3: mindenki
4: sorba. Igen. Hát ez annyira
2: igen, és megnyerni, és egy olyat brékelne, itt tudod, fejemből, és helikopter.
3: Eldobni a széket.
2: Igen, eldobni a széket.

0: kenyeret eszik, na, a világban így rend van. Na, ja, anyuka, meddig maradtok ki a gyerek? Tiéd? Meddig bírtok maradni?
1: Bármeddig.
0: De miért, iskola, meg ilyesmi?
1: Szabadnap.
2: Oj, de jó, így kell.
3: Mi? Hány szülői igazolás van most?
1: 10.
3: Ó, arra.
2: 10,
1: meg mi csak ötöt adnak.
0: 10, és már most megvagyunk veled.
1: Ennyi, ez meg a retro, meg a sláger, és akkor meg is megtök.
2: 10-et leigazolhatsz, te szülőként?
1: Igen, szülőként. Fél évente 5-öt, nem? Összesen egy évben 10-et.
2: Egy össze, igen, egy évben 10-et. Aztán, hogy azt hogy osztod be?
1: Irány Jamaika.
3: Aztán jön a közveti orvos.
2: Igen, aztán feljött egy orvos ismerősre.
0: Sokit szeretitek?
4: Igen.
0: Melyiket? A pisztáciásat szereted, vagy a mogyorósat?
4: Mogyorós.
0: Hozom.
2: Ennyi? Nézd, hát ilyen egy rendes ember.
0: Nagyon rendes vagy, köszönöm.
2: Amilyen köszi öreg, akkor a szíve van.
0: Egyet adok oda, a többi a miénk. Egyébként.
2: Hova tettük le a perzsa szőnyegünket? Oda középre?
0: Valahol ott van középen.
2: Nagyon
0: középen.
2: Jó.
0: Ez a katlan.
2: Jó.
0: Na gyertek, akkor ketten már vagy.
2: Vidd magaddal az jó áldozatokat.
0: Jó. Hát akkor, 3, 2, na, egy, tessék.
2: A zenét nem tudjuk beadni? A zenét nem tudjuk. Ott a zene, add be a zenét közben. Hogy gurul? Hogy? Beszarok, én gurul. Zseniális. Nagyon jó.
0: Mi fáj szívem?
4: Én már nem vagyok olyan fiatal.
0: Nem vagyok olyan fiatal.
1: Ági néni nem ezt mondta.
2: Micsoda, hát nem hallottad, így van. Ági néni 3-7-kor olyat gurult, most kapták el a Margit hídon, azóta gurul. Nagyon durva volt.
0: Jó, önkéntes tűzoltónkat kérjük, gyere.
2: Jó, guruljon egyet.
0: Vagy nem önkéntes, bocsánat, arra nem akartalak megbántani, de legalább már nem mondtam azt, amit nem szerettek hallani a tűzoltók. Katasztrófa védők.
5: Azt nem.
0: Azt nem, látod? Na, ennél sokkal...
2: Az ő nyelvükön is beszélsz, Feri. Hihetetlen vagy, hogy mindenkivel megtalálod
0: a gyermeke, látod?
2: Mindenkivel megtalálod a közös hangot.
0: Na, a szituációban ég a ház. Jó? Biztos, hogy van bent legalább 5 kis gyerek. Na, ezzel a nagy lendülettel, ahogy oda beszoktatok menni, azzal mutassuk meg. Tehát előtánc van, gurulás oda-vissza. Zenét kérünk hozzá, indítsuk el, figyelj, nagy hangerő. És...
2: Figyeld, indul a zene, figyelj!
0: Gyerünk! Hát beszarsz!
2: Figyelj, gurul, hallod?
0: Vissza is, vissza!
2: Felnőtt emberek kulcsel gurulnak. Felfoghatatlan, mi történik.
0: És
2: teljesen szürreális. Teljesen szürreális. Más volt a technika, itt egy ilyen összegörnyed gurulás volt. Nagyon jól nézett ki ez is.
1: Nézd csak oda, nézd oda, fordulj meg fel, még fordulj. Ott van, tessék, a pálinkás tarajos
2: fickó. Ott, hát na, hozd őt, hozd őt.
0: Gyere, akkor Eszter bejuttatott téged is.
1: Na,
0: milyen a pálinka?
5: Szilva.
0: Egészségedre. Keresztneved?
5: Józsi.
0: Te főzted?
5: Én.
1: Józsi nem a fia amúgy a Ferinek?
5: Én csak cseprésztem. De a titkos összetevője a bűn és a gyerekmunka.
2: A bűn és a gyerekmunka. Forduljatok mind a ketten erre, Eszter felé.
0: Tessék.
2: Figyelj, elmondom neked, ha most azt mondta volna, hogy szia apa, régóta várom ezt a találkozást, én aláírom.
0: Mondta csak nem mikrofonba.
2: És ő kapja a kulcsot.
0: Józsi kisfiam.
2: Józsi kisfiam, tiéd a kulcs, nyisd ki a konténert. Nagyon jó.
0: Ahogy megbeszéltük, felezünk.
2: Nagyon jó. Micsán, levetközik Mesztelenre? Lesz egy Mesztelen gurulásunk is. Nagyon jó. Egyre jobban szeretem.
5: Akarjátok?
2: Hogy mesztelen legyél?
3: Vagy, hát de.
2: Ja. Mesztelenül gurulnál?
1: Nem
2: baj. Takarjuk el a szemüket.
0: Eltakarod a szemét.
1: De figyelj, Józs, ezt úgy csinált, hogy nem mondtuk, hogy adunk kulcsot. Csak most még
3: csak de ő szeretné.
5: Azért úgy érzem, hogy a mesztelennel elég erős esélye lenne a kulcsot.
2: Ha gurulsz egyet mesztelenül, a saját kulcsomat odaadom.
0: Nem is a
3: tiéd.
2: Hát ilyen nincs, gyerekek. A legszürreálisabb. Nagyon jó. Már fél mesztelen.
3: Eszter, menjünk már ki.
0: Ne, ne vedd le!
2: De,
0: ne veszi a nagy.
2: Persze, hát ne vicce.
0: Ne nézz oda, jó? Ne nézzetek meg a gyerekek.
1: Kedvesek.
2: Mutassátok, mert nem látom.
3: Meddig vekközött?
2: Komolyan mondom, ilyen jó férfi is.
3: Van még rajta valami?
0: Mutasd meg az alsó gatyáját.
2: Nem hiszem el. Oda nézzél. Nagyon jó. Az alatt még van valami? Az alatt még van valami?
5: Hát azt nem akarod látni.
3: De hogy is
2: honnan
3: nem
2: tudod, te, hogy nem? Láttam én már mindent
0: csak
2: igazából.
0: Csak szólok, hogy kiabáltunk, hogy nevetkőzön, de mind a két csaj fölállt.
1: Mi állunk. Hát
0: a Zorikát
1: a kutyárok.
3: Sajnos nem sokat látunk.
2: Hello. Úgy érzem, elindult egy ilyen licit, tudod, én mesztelenre vetközöm. Én levágom a balkarom, kiszúrom a jobb szemem, tudod, mindenki mindent bevállal, csak hogy legyen kulcs, jó?
5: Pénzért bármit.
2: Nézzük meg, hát ezt láttunk el, tehát abszolút jó, alsógatyás gurulás következik. Egy Rádió 1-es szőnyegen, nagyon jó.
0: Hozta Baukó Éván, gyerekek.
2: Én azért 30 éve médiázom, de ilyet azért, hát nem sokat láttam meg. Nincs ilyen, hogy októberben.
5: Köszönöm szépen.
0: Óriási tapsot kérünk Józsinak, a fiamnak.
2: Így van. Figyelj.
3: Büszke lehetsz rá.
0: Ja, és nézd meg.
2: De rendesek vagytok. Gyerekek, ez kulcsot, az vagy ez kulcsot érdemel. Jó? Na, nézzük, hova lehet ezt licitálni. Tényleg, ki az, aki, mit tudom, levágja a nagylábujját, megeszik egy üvegpoharat, nem? Hát akkor

0: Láttad a példát az előbb, ugye, a mesztelen gurulás, tudod-e hozni ugyanezt?
1: Nem, de én jobban tudok hozni. Nekem most beszél. Egyetemen kéne lennem.
2: Wow.
1: Én elvileg beteg vagyok. Olyan zéhám van, ami egy megajánló lenne, de én inkább elmegyek vizsgázni, vagy évet ismételek. Mindegy, nem tudom, még majd kiderül, hogy melyik lesz.
2: De hogy inkább egy bevállalod, hogy itt legyél. De jó. Persze. Milyen suli vagy, milyen egyetem?
1: Én a BMR-re járok mérnökire.
3: Jó, de melyik szak?
1: Környezetmérnök vagyok.
3: Jó, akkor nem késett a semmire.
2: Ilyen sok. Na,
0: szóval... Mondnék bármi lehet.
2: Sok pasi között, ott viszonylag kevés a csaj, nem? Vagy vannak azért csajok?
1: A mi szakunkon amúgy elég sok csajszi van, főleg így a VBK-n a vegyészek meg a biomérnökök között.
0: A VBK az vörösboros.
2: Igen, azt én is ismertem az egyetemről már. A VBK-t.
1: Hát, vagy van ádium, borkálium.
3: Jó, szép.
2: Ó, tanézzem.
3: Melyik kollégium? Kollégista vagy?
1: Nem. Én nem vagyok kollégista.
3: Nem vettek fel, mert saját lakásod van?
1: Nem saját, albérlet.
3: Albérlet. Nem lehet vinni majd a hűtőládát, meg a ravált?
1: Persze, mindent. Mindennek megvan már helye.
3: Jó,
0: egy keresztnevet és egy gurulást.
1: Eliza,
2: de szép neved van.
0: Eliza. Zene, Eliza.
2: Nézzük meg, mit tudnak az egyeztemisták. Add a zenét, nagyon beindult. Jöhet a zene, hangosabb. Ez az.
0: Legurult a szőnyegről, gurul vissza.
2: És gurul.
0: És kinyújtja a végtagjait a végén.
2: Teljesen szürreális. Én is csináltam ilyet egyetemi bulin, attól függ, hogy mi van ingyen a büfébe. Nagyon jó. Oké, adjunk egy kulcsot oda. Egyetemista albérletben lakik. Meghatott az a történet. Legyen egy kulcs oda is.
3: Ez a BMW Spiritus. Ez a BMW Spiritus.
2: Van lendület az egyetemi kampuszban. Van lendület. Jól van.
0: Akkor kinek van kulcsa a sok guruló közül?
2: Tűzoltónak szerintem menjem.
0: Jó, a tűzoltónak van egy.
2: A vetkőző
0: srác kettő.
2: És a lány, nem csajok?
3: Egyetemista.
2: Akkor három kulcs egyelőre. És akkor még maradt egy, amit kioszthatunk, hogy még legyen.
3: De akkor azt nagyon meg fogjuk gondolni.
2: Azt nagyon.
3: Dobjuk be.
2: És csak a családtagjaink számítanak.
4: Gyere ide, Benike.
3: Hozott magam egy létrát, hát most látod, egy létránál.
2: Létrásunkkal én szemezek egy ideje. Már nem úgy, de hogy szimpi. Tehát én szeretem azt a lelkesedést, hogy ő megdolgozik a kulcsot.
4: Gyere hátra a kontinőr mögé.
3: De itt volt a létre, a Dunaplázába osztod a sajátot?
0: Tényleg lopott.
2: Igen, lopott a létre. Na várjál, kimegyünk. Szóval, hogy állunk, Ferkó? Egy kulcsunk van még, egy darab kulcsunk van még. Egy kulcs mindenek felett, így van. És van egy létrás emberünk, aki nagyon lelkes. Ki az, aki még nyerne? Csak hagyd nézzek rátok egy picit. De sokan lesznek szomorúak. Azt a mindenit. Ennyi csalódott ember 5 perc múlva, hát nehéz lesz ezzel megbirkózni. De azért ezt mondtuk, hogy mindenkinek sajnos nem tudunk adni. Körülbelül 200-aknak már adt, vagy 200-nak adtunk. Mi a helyzet?
5: Sziasztok!
2: Szia!
5: Szia, Tibi vagyok.
2: Hello, Tibi. Én örülünk neked, Tibi. Tibi, mi
0: újság? Tibi is örült.
5: Én is örült vagyok, igen.
2: Igen, honnan jöttél, Tibi?
5: Innen Pestről, Kőbányáról.
2: Mi nálsz? Létrám?
5: Létra, persze.
2: Létre, hoztad magaddal?
5: Így van.
2: Nagyon jó. És mivel foglalkozol? Mivel jöttél? Van kocsid?
0: Akkor neked már nem kell.
2: Na most elszóltad magad, látod?
5: Hát, igen.
2: Azt kell tudom, hogy tömegközlekedéssel.
5: Tömegközlekedéssel.
2: Lóval.
5: Lóháton jöttem.
4: És vele járni?
0: Hogy tudna már?
2: Tudsz?
5: Persze, csak bár az elején stoppoltak, hogy itt azért a tömegben nem biztos, hogy jó.
0: De most azért semmi. 2 méter tudsz
3: de
0: menni,
3: de festőmázoló vagy,
0: meg.
3: Tibi?
5: Nem, villanyszerelő vagyok.
2: Na jó, van, gondolkozunk még egy kicsit, de jó. Szimpatikus gyerek vagy így a létráddal együtt.
3: Bekerültél
2: a szimpátia körünkbe, így van, még gondolkodunk.
0: Na. Tibi maga a végtelen nyugalom, igen. Gyerekek.
2: Viszont szólaltassunk már meg egy-két kulcs tulajdonos, csak hogy ébredt, mit érez, ki az, akinek van kulcsa, megnyerte, regisztrál, csak tegyétek fel a kezeteket a Feri hagyláson, csak hogy ki milyen állapotban van, kíváncsi vagyok, hogy szerinted megnyered-e, pesszimista vagy-e, nem nyertél még soha semmit, biztos, hogy te nyered.
6: Kollégáimnak 2 napig csengett a füle.
0: Mitől?
6: Mikor bejutottam, annyira sikítottam.
3: Képen vágtad őket.
2: Igen. Nálunk jutottál, vagy Attisnál, vagy hol nyerték kulcsot?
0: Hol nyerték kulcsot?
2: Attisnál.
0: Áruló, mehetünk tovább.
2: És őrült csikoltozás volt. Van lendület. Figyelj, hogy keltél, mit érzel ma reggel?
6: Hú, én már megmondtam Attisnak, hogy az enyém lesz.
2: Igen?
6: Bekerültem.
3: De kulcsról beszélünk.
2: Hagyjuk a szerelmi életedet, mi van a kulcsom?
0: Ellenségem
3: a most az enyém lesz.
6: Én már megbeszéltem a főnök úrral, megvan az autó, hátul akkor a cégnél tölthetem. Szóval
0: az áramot is elintéztük.
2: Azt a mindenit. Vonuljatok akkor a konténerhez, fiúk, lányok, jó? Indulás mindenki a konténerhez. Na nézzük akkor, kezdjünk el nyitogatni, így random, jó? Tehát, hogy így, ahogy csináljunk, mondunk egy nevet. Mondjuk, Dávid, gyere, nyissál te egyet. Hogy vagy, mit érzel, mit gondolsz?
7: Én jól vagyok, köszönöm, bízom magamban.
2: Bízod magadban?
7: Igen.
2: De cuki vagy. Hát nagyon másban nem tudsz egyébként.
3: Dávid, a mi emberünk, ő ugye tőlünk kapta a kulcsot, és van nálam már egy rádió egyes szatyor, amiben valószínűleg valami vuduszertartás eszközöket tart.
0: De az összes rádió egyes ajándékot összeszedte a helyszínen.
2: Jó. Igen.
7: Szuper.
2: Jó, van egy kulcs, és egy igazi kulcs. Nagyon jó. Oké, hát akkor írezz a lakatba. és nézzük meg, hogy nyitja-e. Mit látunk?
0: Hát egyelőre nem, hogy nem nyitja, hanem bele se megy. Ne. Ha nem megy bele, akkor...
2: Van-e feszítőd, pajszerod, esetleg van-e másra?
0: Erővág.
7: Itt van a karom.
0: Azt mondja, hát figyelj, Dávid, sajnos sajnálattal kell közöljük, hogy ez a kulcs ez nem fogja kinyitni a lakatot, mert
2: köszi,
0: bele se ment.
2: Köszi, Dávid.
4: Tovább szűkült
2: a kör. Akkor Feri, jól mondom?
0: Eddig
2: Feri.
7: Olyan, mintha Feri... hibás lenne ez a kulcs.
0: Igen, olyan, mintha hibás lenne a kulcs.
4: Lakatos hát mesterkel. Hoztál-e flexet?
0: Ez nem egy másik bele. Lakatot.
2: Nem ment bele. Nagyon sajnos. Jó. Másik lakatot.
0: Feri, köszönjük szépen.
2: Oké, jól van. Nézzük. Jöjjön Sebi névvel, nem? Hát Sebi névvel. Te a Sebestyén. Azt a mindenét.
0: Hát, a rokon.
2: A rokon. Nézzük meg, hogy a rokon nyitja.
3: De nem csak
2: Istenem.
3: Név, hanem frizura rokonok is vettek ráadásul.
2: Hát nyissál akkor egyet. Jó? Nézzük meg. Remeg a kéz. Konkrétan remeg a kéz.
0: Hát egyelőre ez se akarja. Azért fordítva is próbáld meg, bár egyébként nagyon ügyesen csináltad. Úgy kéne, hogy belemenjen, de sajnos nem.
2: Sebikém, köszi, hát ez családon belül akkor...
3: Ő vissza a kocsiba, nem sok erre indultak az a Balázsra.
2: Nem minden Sebestyén szerencsés.
4: Pára meleg leves.
2: Pára meleg leves.
0: Jó, hány férfi esett ki, vagy hány játékos? 1, 2, 3, 4.
2: Igen.
0: Négyen? Négyen próbáltak már.
2: Még hatan vannak. Jó.
4: Vágjunk be valamit.
3: Túl sok feszültség.
2: Jó, nézzük meg akkor. Melinda, gyere, nyissál egyet. Mit szólsz hozzá? Nézzük meg, hogy...
0: Na, mit érzel, Melinda?
8: Nagyon izgulok.
2: Izgulsz?
8: Igen.
2: Ajajaj.
0: Hely kéne a legjobban, amiben van a konténerben.
3: Melinda, nagyon gurulósnak
8: néz ki. Az autó kellene a lányomnak. Megígértem neki, hogy hazaviszem.
2: Az autót? Gurulósnak tűnt? Gurulnod kell. Tudod, hogy te így akkor gurulnod kell. És nem megy bele.
0: Hát
2: az sem megy bele. Azt a mindenit neki. Azt sem.
0: Ne törd bele, légy szíves.
2: Azt sem megy bele.
0: Na? Hát sajnáljuk, Melinda. A lánynak nem lesz így autója.
2: Így van, a lánynak nem lesz autója.
0: Na, oké. Mit éreztek most? Most már egyre kevesebben, ugye öten vagytok mindösszesen.
9: Itt a nyerő kulcs.
2: Ott a nyerő. Nagyon jó. Hát gyere nyiss egyet, ha ott a nyerő, akkor gyere nyiss egyet.
3: Azt elmondom, hogy ezt Eliza hazavisz, az olyan durva nap lesz.
0: Na,
2: nagyon jó.
0: Attila már mondja a borítékot, neki is van egy darab kulcsa.
3: Attila, csináld már, Attila!
2: Attila, el kell hozni. Hogy vagy, Attila? Mi újság? Tessék?
0: Megnyugtatta Eszter.
2: Némaság van. Attilában nem látom a spiritus, hogy végig gurulna nekünk.
3: Nagyon
2: tud
3: gurulni? Nagyon elegáns. Nagyon elegáns, Attila.
2: Nagyon jó. Oké? Erőltetjük. Hát...
0: Már látja, hogy sajnos.
2: Hát, sajnos
3: ilyen van, srácok, ilyen van, hogy az utolsó
4: négy.
2: Sajnos
4: utolsó három.
2: Na jó, akik vannak még, akik nem nyitottak? Még így vagytok még ebben a formában. Azt a mindenségit neki. Csaj, Görpower van, gyerekek. Görpower van, hogy állunk időben?
0: 22.
2: Jó, azt mondja, hogy Bendegúz, gyere, nyissál egyet.
4: Az utolsó férfi.
2: Utolsó férfi? Vigyel egy pasi, vagy vigyel egy nő? Az utolsó férfi a gáton. És ez se.
3: Pedig egy kicsit belement, a hegye belement.
2: Lehet, hogy egyik se nyitja, imádnám. Figyelj, az mekkora lenne. Ó, de nagy sztori lenne.
4: Minden
2: semmi,
4: idők legnagyobb blamása.
2: Semmig nem nyitja ki. Hányan vagytok még?
0: Négyen
2: vagytok. Négy csaj.
3: Nem is van egy kulcs.
2: Te is megpróbálod. Négy csaj. Jól van. Oké, Feri, válasz most egyet. Akit szeretnél, mindegy. Van egy Zsanettünk, van egy Fruzsink, van egy Elizánk és van egy Lindánk.
4: Most már biztos, hogy nő nyeri.
2: Most, de jó vagy, Juli.
4: Egyébként
2: Zseni vagy. Juli, Zseni vagy.
4: Azt
2: mondjam. Igen.
0: A Fruzsi volt az, aki az utolsó kulcsban bízott.
2: Igen. Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom. Már nem sír.
0: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
8: Mindig az utolsó nyerő.
2: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt látom.
8: Nagyon izgulok, nagyon fázok.
2: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
8: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
2: Bezárják a cégeteket.
8: Igen. 100 fős leépítő cégtől
2: vagyunk. Ne csináld.
8: De.
2: Tényleg?
8: Igen.
2: És mindenki utcára?
0: Beszéltünk is róla adásban, tudod.
2: Ja, megemlítettük adásban, igen.
8: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
2: Wow.
8: Úgyhogy,
2: és mi a jövő, vagy hova?
8: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberbe megyünk,
2: aha,
8: hanem egy pár hónapunk még van. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
2: Édesem, hát akkor ez nem mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek menne. Is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jaj, de bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hogy jelentették be, vagy mit mondtak?
8: Hát csináltak egy üzemgyűlést, amin úgy gondoltuk, hogy bejelentik azt, hogy megvesznek minket, ami 2 éve húzódik.
2: És ez nem
8: meg
2: történt
8: meg. Meg is volt a cég már, hogy ki fog minket megvenni, mivel a német anyacégünk 2 éve csődben van, mi pedig nem. És a németek kaptak egy hatalmas állami támogatást a német államtól, és így őket mentették meg minket, és pedig bezárnak.
2: Megint a németek nyertek. Megint a németek nyertek. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne ide, és jó helyre megy, nyúljál na, bele, nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer.
9: Nem,
2: az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír. Sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
8: Köszönöm szépen.
2: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Azt a mindenség itt neki. Lufi gyerekek, autó, bicikli és minden más.
3: Kicsit na? Füstös, mert én volt előszetve.
2: Na mit szólsz, Fruzsi? Látod azt a gyönyörű autót?
8: Igen.
2: Az látom. Is a tiéd. Itt vannak a nyeremények, ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök a Gorenjétől, klíma, a Green-től, gyerekek, tele vagyunk mindennel. Tele vagyunk mindennel, nem fér
3: ezzel bele. A kocsival fogsz menni a kilépőpapírra ide.
2: Bizonyám.
8: És azt mondja, hogy melyik lányomnak adjam az
2: autót. Mit mondasz?
8: Melyik lányomnak adjam az autót.
2: Hány gyermek van?
9: Egyiknek se.
2: Három gyerek? Mekkorák?
8: 23. 18 és 13.
3: Na, hát ők kapják a régi autódat, hogy beűz az újba, anya.
2: Igen. Te meg elviszed a régit, mit szólsz hozzá, jó? Három gyermek, ráadásul igen. Kirepültek már?
8: Igen, a nagyobbik már férnél van.
2: Aha.
0: És már a 13 éves is elköltözött.
9: És már az is tud vezetni.
8: Nem, ő még otthon van.
2: Nagyon jó. Na menj be nyugodtan a konténerbe, kicsit simogass meg az autót, simogass meg a bringát, vigyél lufit, adjál a nem nyerteseknek, hadd
3: hol vannak
2: örüljenek.
3: Ilyenkor a gyerekeit, teszem fel a kérdést.
2: Édesem, ő simogatja az autót. Hol vannak a gyerekek, Fruzsi, tényleg? Hol vannak a többiek?
8: Győrben vannak.
2: Győrben vannak.
3: Látod, nem akarták eléggé, ezért ír a kocsi.
2: Igen. Na milyen jó?
8: Nagyon jó.
0: A kérdés, hogy a kollégáknak jut-e valami?
8: Természetesen.
0: Mi már fejbe elosztottátok?
8: Már a kulcs megnyerésének napján.
9: Mit kapnak?
8: Osztottunk, igen.
2: Mit adtál nekik?
0: Papírdobozokat. A lufit.
2: A lufit.
8: Egyik kolléga nem szeretné a tévét. Illetve amikor bekerült az ülőgarnitúra, akkor mondta, hogy ő azt is nagyon szeretné.
9: Hó, hát persze.
2: De jó.
9: Sorban állok.
8: Úgyhogy az autót valószínűleg felváltva fogjuk használni. Egyik héten én, másik héten a másik kolléga nem.
0: Ebből lesz nagy összeveszés. Te törted össze, nem. Én törtem össze, nem.
2: Fruzsikám, gratulálunk, nagyon megérdemled. Mindenki jó helyre ment volna, de így meg is verre ezt a történetet, akkor abszolút jó helyre megy itt is. Mindenki megérdemelte volna. Hát használd egészséggel. Itt köszönöm. Nagyon sok minden van. Nézzél nyugodtan körbe.
0: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök, a négy fő részére szóló családi pihenés. Oda is elmehettek. Úgyhogy
8: a kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
2: A családi pihenésre. Igen. Maradnak a gyerekek, igen. Mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni, ez nagyon-nagyon helyes.
8: Biztos, hogy oda négyen megyünk.
2: Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
0: Esz rá magad a kocsira. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Narcisszokat ültettek a Szobosztói úti általános iskola udvarán. A harmadik Réhát bemutatójára készül a Csokonai Színház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Szobosztói úti általános iskola közössége is csatlakozott a Debreceni Méltóság mezeje programhoz. A diákok és a pedagógusok közösen narcisszhagymákat ültettek el az intézmény udvarán. A sárga virág az életigenlés, a kitartás és az emberi méltóság jelképe. A kezdeményezés célja az együttérzés, az egymásra figyelés és a segítő szándék erősítése. A virágok tavasszal nyílnak majd ki az iskola udvarán. Shakespeare harmadik Richard című klasszikusának bemutatójára készült a Csokonai Nemzeti Színház. A premiér november 27-én lesz. A harmadik Richard a történelem egyik legkegyetlenebb zsarnokának angol trónra vezető felemelkedését meséli el. A debreceni előadás azt szeretné bemutatni, hogy hol van az erkölcs határa, és hogy mi a kompromisszumok ára. Ilja Bocsárnikovsz rendező nyilatkozatát hallják.
2: Azt gondolom, hogy a színház az mai műfaj, az ma teremtődik, a ma embere lép színpadra, és a mai néző nézi azt. És aztán, hogy a nyelv és a stílus mennyire lesz avantgárd, elrugaszkodott, vagy az, hogy mennyire maradunk meg a történelmi drámánál, vagy a próbák során mennyire reformáljuk meg az időt, az már a mi feladatunk.
1: A rendező nem a harmadik Richard klasszikus vagy modern feldolgozásában gondolkodik az előadás kapcsán, hanem a színészekkel együtt egy mai színházat szeretne csinálni.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére. De a fejlesztés a jövőben is folytatódik, ezért a DV Parking ügyfélszolgálata készséggel fogadja az észrevételeket és javaslatokat a további fejlesztés céljából.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Ma már igazi borongós őszi idő várható, napközben többször is kialakulhat gyenge eső. Délelőtt az északnyugati szél először nyugatira, majd északira fordul, de gyenge marad. Délig 14 fokig melegszik fel az idő. Délután is folytatódik a borongós őszi idő újabb esőkkel, a hőmérséklet viszont 15 fokig emelkedik.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondtam már, mit főzök ma, nem?
1: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
2: Összerezzentük.
1: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
0: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
2: Szép.
1: Honnan az ötlet?
0: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
1: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
0: Nem kérdeztem. Az a gyávák fegyere. Én tudom, mit akarok beletenni.
1: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
2: Ez a specialitás. Ez egy érzelmi ételem, de kell hozzá csinálni kaporszósz, hogyha igazán.
0: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszósz.
1: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
0: Jó. Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy melyik a cukkini. Elmondom, hogy hogy csinálom.
2: Jó.
1: Nézzük.
0: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
1: Eddig
0: jó. Az félre rakom. Az oda lerakom. Fogok egy kis darált marhahús.
2: Mi, hogy eddig elhordják?
0: Akkor átcsapok a kezére. Kis marhahús.
2: Igen, oké.
0: Hagyma.
1: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhahús.
0: Nem. Először bedobom a hagymát.
1: Hagymát. Olaj vagy szalonnát.
0: Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
2: Honnan van zsírod?
0: Kicsit, tessék.
2: Honnan van zsírod?
0: Hát lekapok innen.
2: Tudok kölcsönödni.
0: Leszerek egy karé.
2: Figyelj, kell innen egy kis kolbászt.
0: Bedobom a...
1: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
0: Miből? Mit?
1: Amiben kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogósá sült a szalonna.
0: Nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
1: Azt kiveszed.
0: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rádomom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én érni?
2: Tehát megsütött.
0: Rádobok egy paradicsomszósz, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
2: Én fogom... A húst előtte megízesítem.
0: Hát azt megízesítjük, és sóbors, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukkinit, visszatöltöm a cukkinit be a kis darálékot, olívaolaj a sóval meglocsolom, sütőbe is, 200 fokon a végén, még az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
1: Ez a fiú, ez tud valami.
0: Na, hoppá! Ki eszik ma töltött cukkinit?
1: Hát te nem.
2: Az van, szóval az, hogy elmondtad.
0: Már, megy ez a sebes a Ferinek.
1: Figyelj, Feri. Most mit kell csinálni?
2: Ekkora füstöp, ilyen problémát.
0: Figyelj, Feri.
1: Az lesz az első. Vettem 10 kiló cukkit.
0: Nem, vettem 10 kiló padlizsát. Te hülye, ez padlizsát, te majom.
2: És csak annyi szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akár meg lehet, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és szerintem ez nem jó.
0: Jó, de ha kaptok egy fotót.
2: A cukkinidről.
0: A töltött cukinimről.
1: Az a baj, nem csak egy, de nem úgy.
0: Ne röfögjél már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Ne röfög a cukinimre, érted? Belerefögött a töltött cukinimre. Két napja ezen vagyok. Napja. Gyerek nagyon szereti.
2: Okay.
0: Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
1: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
0: Nem, meg fogod ismerni. Megismered. Ott lesz mellett az én cukkini.
2: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
0: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem. Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi a háttér, és a csáv egy kék dobozzal éppen.
2: Boltbás macsi kipeckölt szája, fogad háttérben. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még a vizsajt a kaporszósz.
0: A belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze,
1: hány
0: nagyon sérült lenni.
1: Hány fokon sütöd?
0: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
2: 90.
0: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet.
2: Nem.
0: Én ezt ilyen érzésre csinálom. Tudod, így ránézek. Tehát ránézek, nem tudom. És amikor már jó, megsült 182, nem tudom, mert fogalmam is mennyi kell.
2: A tekintetében fog sülni.
0: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valahogy 180-200 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
1: 20 perc.
0: Körülbelül. Így csinálnám.
1: Jó, és amikor rászopszod a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
0: Hát ezért ilyen keresztkéréseket én nem tudok.
1: Hát te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni. Töltve.
2: Sugok, Balázs, sugok.
0: Miért emelni meg a hőmérsékletet? Beugratós csak kérdez az öreg érted.
1: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom, vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit akar?
0: Tudod, amikor a marhahús így berakod, az így elkezd így egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik. Nem fehéredik ki?
1: Bőrbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
0: más
1: pirítod.
0: Más lesz egy kicsit a színe. És bele a paradicsom szó. Meg vagyunk!
1: Egy egyedül.
0: Már most csodálkoztok, mi?
2: Hát el vagyok teljesen. Azt hiszem, hogy Bár, ha ez megtörtént, akkor bármi megtörtént.
0: Jó.
2: Ki tudja, milyen világ jön.
1: Akik a pacukini
0: olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát, amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, és
2: oda
0: húzzák be a szobába, hülye gyerek.
2: Igen, igen, nem, nem, olyan, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörtént, akkor mi az, ami nem történhet meg?
0: Jó, oké, de rendben, nem.
2: Hát de ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszban? Megborotválkozva vagy?
0: Na jó, vagy gyerekek, oké. Okay.
1: Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
0: Figyelj, Feri, elakadtam.
2: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
0: Kisanyám!
2: Ott vannak az opciók, nézd, oda figyelj.
0: Tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbevágásra?
2: Meg a keresztbe amúgy.
0: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
2: Ha megéheznél, tudok egy kis májat vinni.
0: Jó, hozzá egy kis májat.
1: Csomagolj a kolbászból.
3: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
0: Jó, azért, én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ízél megint.
3: Nem, csak így azért nem szeretném, hogy bemész.
0: Egy
3: kiló cukkini. Tessék.
0: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 ezer volt.
2: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe. És lecsipem.
0: Igen, kiküldöm Jean. Persze, Jean. Hátsó kertembe
2: Jean,
0: a verszei között.
2: Igen,
0: csak a bénák veszik cukkinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukkini 600 forint.
3: Mennyi? Egész jó beletalált. Olyan ott tartó, 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el neked.
0: Ez még ez nem ment meg ettől. Jön a hülye, árazd át itt a hülye.
1: Még egy nullát mindenhova.
0: Tehér egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem jó. Vagyok az a nagy piacra járós, azért azt kell, hogy mondjam. Van egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszerzem.
1: Ez fontos, jó, hogy zöld.
0: Éretlen, Anuskám, éretlen. Hagyjam már valami éreztem, mert hát éretlen cukkinit nem veszünk azért.
3: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kigyóborkányit, amit jobban meg lehet tölteni, ugye masszívabb, ami nagyobb, tehát nem őrült nagyot, de a kigyóborkánál vastagabb. Jó?
0: Ebből csak baleset lehet, hogy egy nem főző ember egyszer csak rááll egy receptre, hogy megfőzi ezt, csak rosszul sülhet el?
3: Én hiszek benned. Én hiszek benned.
0: Igen? Tehát ez nem tud jó.
1: Vannak szerencsés emberek, de ebben te nem tartozol most ide ebbe a csoportba, szerintem.
3: Ugye ez egy nagyon könnyű étel.
0: Persze. Hát ebben
3: megalázó.
0: Hol tudom, hol tud ez elromlani?
1: Kezdjük ott.
2: Ezt mi most nem tudjuk. Akkor ma kiderül.
1: Árhol.
2: Daráljon elek meg kis vagyumarhát, kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéim.
1: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Igen. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem azt be, hogy hívják, alod jön.
2: Az
1: a szalonna összevágása, egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon.
0: Tényleg ennyire hülyének tűnek?
1: Nem. Tudjuk, hogy az vagy.
0: Komolyan, tehát ez a kép róla, hogy
2: szóval kipakolsz először a sütőből, kiveszed belőle azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek.
1: Tehát 15 éve.
2: Van az, tudod, amit benne szok, mint a mosógépben valami a dobot fogja, hogy ne forogjon, amikor kiszállítják, tudod. Aztán ez egy kicsavarod,
0: mint az oldalra. Az a sütő, abba marhát szuvidáltunk már, érted? Abba már,
2: igen,
0: már sült, már minden volt benne.
2: Igen, és akkor lehúzod a fóliát legelőre, hogy nehogy ráolvadjon, oké? Okay? Akkor hát is törölheted.
0: Igen. Nagyon fontos kérdés, hogy hallgatok, hogy jól ismernek már, hogy a főzésen melyik pontján szarom össze magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon
2: ezt
0: kicsi a
2: pénis?
0: Mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropéniszem
1: van? Most jön az elején.
0: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen
2: nálatok. Átjött az üzenetet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján, azt hogy kicsit sokkalod ezeket a megérzéseket.
0: Teljesen fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól.
1: Na, az a cukkini méreténél fog jönni.
0: Jó. Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
2: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most lehet, hogy örülnél ennek, most megint elrontod az egészet.
0: Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
2: Nézd rám, kiszálltam. Én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és
0: különben is kigondolnál
2: róla, hogy kicsit köcsöt van. Kigondolnál
0: róla.
2: Soha nem is elkedtél úgy, hogy erre utalásokat tegyél, hogy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. A múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának.
0: Meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtok küldeni. Jó?
2: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tettél a sütés. Ugye, feltekered azt, ami nem a mély hűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
0: Igen.
2: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematóriumra állítanám.
0: Jó, tehát a 250-re dobjuk
2: igen.
0: be.
2: Igen. Ja. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés feléjéig, hogy sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már tehát nincs akkor érzelmi damage.
1: Már minden. Ja, van igen. kötényed, meg kukta sapkád?
0: Hát
1: nincs bajban.
0: Hát ne, azért ezekkel nem készültem, megmondom. Ennyire nem ástam bele magam a konyhatesszőt, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak. De úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
1: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorult?
2: Visszafordították a hormonjait.
0: Megettem valamelyik nem, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom. Már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint, két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Hunyavál szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
5: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Olaszország magyarországi nagykövete a Csokonai gimnáziumba a terápiás tér utazó kiállítása Józsára látogatott. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Olaszország magyarországi nagykövete és konzulja látogatott el a debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumba. A diplomaták megismerkedtek az intézmény magyar-olasz két tanítási nyelvű képzésével, valamint találkoztak a diákokkal és a pedagógusokkal. A látogatás programjában szerepelt a Diákok Hangja elnevezésű projekt diákparlamenti ülése, majd a diplomaták az intézményben kialakított múzeumot is megnézték. Délután 2-kor a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának Lisztermében nyílik meg Vojevodina Olga öröki jelenlét soha nem feledett tekintetek című portré kiállítása. A tárlat az egykori tanárok, kollégák és elődök előtt tiszteleg, a megnyitón pedig a zeneművészeti karhoz kötődő művészek is közreműködnek. A segítőkutyák feladatait mutatta be a Terápiás Tér Alapítvány interaktív utazó kiállítása a debreceni Lórántfi Zsuzsanna általános iskolában. A tanulók játékos feladatokon keresztül ismerhették meg, hogyan segítik a kutyák a fogyatékossággal élő emberek mindennapjait. A vakvezető kutyák mellett a hallássérült és a mozgásukban korlátozott embereket támogató segítőkutyák munkájáról is tanultak. Az FTC otthonába látogatott tegnap a DVSC az OTP Bankliga 9. fordulójában. Egy parádés második félidő után végül a DVSC megérdemelten játszott 1-1-es döntetlent az FTC otthonában. Ma már igazi borongós őszi idő várható, napközben többször is kialakulhat gyenge eső. Délelőtt az északnyugati szél először nyugatira, majd északira fordul, de gyenge marad. Délig 14 fokig melegszik fel az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
11: Rádió 1.
5: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: megismertik. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Purple Disco Machine barátunk, Tino Piontek a folytatásban. Kis színes vele kapcsolatban, hogy bejelentette, hogy jön az új albuma 2027 tavaszán. Kozmotrópia a címe, annyira Purple Disco Machine-es címválasztás, imádom. Annyit lehet előre tudni, hogy az albumot a Purple Disco Machine szülei által hallgatott előadók, például a Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, Vangelis vagy a Kraftwerk lemezei inspirálták főleg, illetve hát a jó kis francia, olasz és német diszkózenék. Ez a fantasztikus egyébként Purple Disco Machine-ben, hogy őt aztán tényleg nehéz beskatujázni. Félúton van a mainstream és az underground között, és hát úgy mászkál kibe a két stílusból, meg zenei rétegből, hogy mind a két helyre van kulcsa. Zseni a fickó, nagyon-nagyon szeretem, és őt hozom a folytatásban mindjárt.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

0: csak igazi mai sláger megy a hétvégi programozáshoz is. Ildi és a kisfia Pepe, egy SMS kaptam Ildi-től, éppen a Zeneháza felé mennek egy ilyen tematikus programra, és azt írta, hogy Pepe nagy kedvence Stanfeld. Hát az a jó hírem, hogy beleindítjuk a következő órát. Heart Like Mine jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Mocskosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500.
2: A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
0: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Új otthon konferencia és kiállítás először Debrecenben. Családi nap a Szigetkékben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Első alkalommal rendezték meg Debrecenben az új otthon konferenciát és kiállítást. A szombati eseményen az ingatlanpiac, az építészet, a finanszírozás és a lakberendezés szakértői vettek részt. A rendezvényen elhangzott, hogy a debreceni lakáspiac stabil, és az ingatlanfejlesztők további lehetőségeket látnak a városban. Ezen kívül szó volt az önkormányzati panelprogramról, valamint a fiatal munkavállalók lakhatását segítő Phoenix lakásprogramról is. A Nagyerdő napja alkalmából rendeztek családi programokat szombaton a debreceni Szigetkék tematikus parkban. Koncertekkel, élő szavas mesemondással, természetismereti játékokkal és kézműves foglalkozásokkal várták a családokat, illetve a látogatók vezetett sétákon ismerkedhettek meg a Nagyerdő természeti értékeivel. A programok a Nagyerdő hete rendezvénysorozathoz kapcsolódtak. Ma reggel 7 órától délután 3 óráig régiségvásárt rendeznek a Nagyerdei Stadion északi zárt parkolójában, ahol 8 órától folytatódik az 5. debreceni sokadalom program sorozata is a rendezvénytéren. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában tegnap a Deac az újonc Salgó Tarjánnal küzdött meg idegenben. A mérkőzésen Burai Erik mesterhármasig jutott, Szatmári István büntetőt értékesített, így végül 4-1-re nyert a Deac az SBTC vendégeként. Ma már igazi borongós őszi idő várható. Napközben többször is kialakulhat gyenge eső. Délelőtt az északnyugati szél először nyugatira, majd északira fordul, de gyenge marad. Délig 14 fokig melegszik fel az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és miközben szól James Arthur dala, folyamatosan jöttek a Rádió egy top 500 voksok. Lizi ezt írtam. Hello Márti, szeretnék szavazni Offenbach bármelyik dalára, és Fritz Kalkbrenner Back Home, hogyha kettő is lehet. Akár több

emlékeim szerint egyébként ez a dal szerepelt a tavalyi listánkon is. Bárkire lehet szavazni, Rádió 1-esek az elmúlt 20 évből, kedvenc DJ, kedvenc énekesnő, kedvenc csapat, top 500 kukac radio1.hu vagy 0620.

0: is, mint az imént Rihanna és a Diamonds. A dal, amit egyébként Sia, az énekesnő írt pár perc alatt, ha minden igaz. Csörgünk, Rádió 1, tessék!
1: Szia, Kevin vagyok, és a Top 500-ra szeretnénk szavazni.
0: Szia, Kevin, külföldi számról hívtál.
1: Igen, németből telefonálok, és a Top 500-ra szavaznék.
0: Na és kire, mire?
1: Hát a Robin Schulz és a Jasmine Thompson Song Goes Down. As the sun goes down.
0: Oké, Robin Schulz, Jasmine Thompson, te adtuk ezt a voksot is.
1: És a másik dal, ami eszembe jutott, az a Sugar Daddy, amire szavaznék, a Total Big és Accent.
0: Rendben, felírtuk ezt is. Köszönjük szépen, hogy hozzájárultál a listához.
1: Köszönöm szépen, és jó hallgatni titeket, és köszönöm szépen, hogy felvettétek a telefont. Köszönöm.
0: Szia!
1: Szia!
0: Ray Dalton dalát készítettem most be, Blood Running, a hétvégi bekuckó

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. David Guetta dalát indítom, jelenleg ő a világ legjobb DJ-je. A héten kijött DJ meg Top 100 szerint legalábbis mindenképpen, ez ugye közönség szavazatok alapján jött össze idén is, tavaly is ő húzta be, idén is a Guetta a győztes. Tavaly előtt a Top 500-as listánkat is megnyerte. Ez most a Never Going Home.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
5: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
6: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
5: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
7: A harc, hát legyen harc!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
8: Hogy tán az időt?
5: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
10: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Kárpát-medencében az átlagosnál nagyobb a felmelegedés. November 5-én közmeghallgatás lesz Berettyóújfaluban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásai, az élelmiszerbiztonság és az alkalmazkodás lehetőségei álltak a 21. tiszántúli agrártudományi napok középpontjában a Debreceni Egyetemen. A rendezvényen Harsányi Endre, az egyetem ágazati fejlesztésekért felelős rektorhelyettese a klímaváltozás mértékéről elmondta. Míg a globális átlaghőmérséklet emelkedése körülbelül 1,2 fok, a Kárpát-medencében a felmelegedés már eléri az 1,7 fokot. Az egyetem kutatói szerint a jövőben a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás és a vízgazdálkodás fejlesztése is segítheti az alkalmazkodást. Továbbra is napirenden van a Berettyóújfaluban tervezett szálloda ügye. Muraközi István polgármester a beruházás kapcsán a külügyminisztériumhoz fordult, ahonnan azt a választ kapta, hogy a kérdéssel az illetékes szaktárcát keressék meg. A tervezett 4 csillagos szálloda a Bihar Termálliget mellett épülne meg, 70-75 szobával, közvetlen átjárással a fürdőbe. A fejlesztéshez korábban 1 milliárd forintos állami támogatást különített el az Orbán kormány. Ezt a támogatást szeretné megkapni Berettyóújfalu. Az ügyben november 5-én délután 4 órakor közmeghallgatást tartanak a Városháza nagytermében, ahol a lakosok is elmondhatják véleményüket a beruházásról. Délután is folytatódik a borongós őszi idő újabb esőkkel. Késő délután eső már nem valószínű, és éjszaka sem. Hajnalra 7 fokig hűl le a levegő. Hétfőn újra kisüt majd a nap, és a felhő átvonulások ellenére eső már nem valószínű.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Hölgyeim, kezüket csókolom, uraim, tiszteletem. A Rádió Egyen, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. 2026. október 11-e vasárnap van. Nagyon szuper délutánt kívánok önöknek, ha egyben van a család és éppen ebédelnek, akkor jó étvágyat, ha viszont éppen útközben hallgatnak engem, akkor meg balesetmenteset. A mikrofonnál, a lemezjátszóknál egészen egyik keserű Tomi, aztán pedig jön majd a váltás, érkezik Makranci László és indul a Hajrá Sportmagazin, illetve Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Ez ugye azt jelenti, hogy kettőig itt vagyunk és várjuk önöket. Sőt, várom az utak híreit, használják az SMS Viber számunkat 0620 95 95 395. Köszönöm szépen, Taylor Swift a folytatásban, a Rádió Egyen a Daily Mixben, ez már az Opelite.

Itt a Daily Mixben a Rádió Egyen vasárnap délután egy kis nyári feeling még a folytatásban, méghozzá Loi és David Puentes újdonságának köszönhetően, amit egyébként úgy építettek fel, hogy Loi személyes érájára és hát aranyára reflektáljon, amikor ugye a zenei karrierje hát beindult. A dallama egyébként egy felhőtlen nyári élményt sugal, a szövege azonban sokkal mélyebb, a 20 évesek mentális nyomásáról és bizonytalanságáról szól, ugye arról az érzésről, a FOMO-ról, amikor hát folyamatosan úgy érezzük, hogy le vagyunk maradva valamiről, de mégis hát megpróbáljuk kiélvezni a pillanatot. Önök nem maradnak le semmiről sem, ez egészen biztos. Jön a Golden Summer, itt a Rádió Egyen a Daily Mixben.

A Rádió Egyen a Daily Mixben közlekedők, utolévők figyelem, legyenek körültekintőek, óvatosak, hiszen ugye folytatódik a felújítás a Füredi úton. Kétszer egy sávon halad a forgalom a 33-as számú főút útfelújítási munkálatai miatt. A Böszörményi úttól a forgalmat teljes mértékben átterelték az északi oldalon lévő sávokra. A Füredi út déli oldalán pedig mindkét sávot lezárták, hogy a kivitelező elvégezze a szükséges munkálatokat. A Nagyívben való kanyarodás mindenütt tilos, így a Füredi útról a Tűzoltóság felé, a Sinai Miklós utcára, a Jerikó utcára, továbbá a Füredi útról Nagyívben a Nádor utcára, ez utóbbi helyen a jobbra kanyarodás is tilos a Dózsa-György utcára. Még egyszer mondom, legyenek körültekintőek és vezessenek óvatosan, baleset és büntetésmentes jó utat kívánok mindenkinek itt a Rádió Egyen a Daily Mixben. Ray Dalton kíséri önöket, jön a Do It Again.

0: Délután október 11-én a Rádió 1-en a Daily Mixben ünnepelünk, első körben itt vannak a névnaposaink. A mai napon a Brigitták ünnepelnek, ez egy régi ír eredetű név, a jelentése erős, erényes, magasztos, aztán rajtuk kívül a Brunók, a Szelinák, a Csák nevűek, a Csanádok, a Germánok, a Máriák, a Sándorok és a Tódorok, valamint a szülinaposok, úgyhogy ha van olyan családtagjuk, barátjuk, aki ma ünnepel, akkor mindenképpen lepjék meg valamivel. Én is készültem itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, méghozzá Regál Lili újdonságával, jön a Heal Me.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Köszöntöm Önöket! Az FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. A klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásai, az élelmiszerbiztonság és az alkalmazkodás lehetőségei álltak a 21. Tiszántúli Agrártudományi Napok középpontjában a Debreceni Egyetemen. A rendezvényen Harsányi Endre, az egyetem ágazati fejlesztésekért felelős rektorhelyettese a klímaváltozás mértékéről elmondta. Míg a globális átlaghőmérséklet emelkedése körülbelül 1,2 fok, a Kárpát-medencében a felmelegedés már eléri az 1,7 fokot. Debrecen térségében is jelentős volt a csapadékhiány. Augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott. Az egyetem kutatói szerint a jövőben a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás és a vízgazdálkodás fejlesztése is segítheti az alkalmazkodást. Első alkalommal rendezték meg Debrecenben az Új Otthon konferenciát és kiállítást. A szombati eseményen az ingatlanpiac, az építészet, a finanszírozás és a lakberendezés szakértői vettek részt. A rendezvényen elhangzott, hogy a debreceni lakáspiac stabil, és az ingatlanfejlesztők további lehetőségeket látnak a városban. Ezen kívül szó volt az önkormányzati panelprogramról, valamint a fiatal munkavállalók lakhatását segítő Phoenix lakásprogramról is. A munkatársakban rejlő tehetség felismeréséről és kibontakoztatásáról tartott konferenciát Debrecenben a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. A fórum résztvevői azt vitatták meg, hogyan alakítható a munkahelyi környezet azok igényeihez is, akik másként dolgozzák fel az információkat, vagy érzékenyebbek az átlagnál. Az előadók szerint a munkavállalók egyéni képességeire és szükségleteire figyelő vállalati működés a cég versenyképességét is erősítheti. Skultéti Évát, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát hallják.
2: Olyan összefüggéseket vesznek észre, olyan intenzitással tudnak egy problémára koncentrálni, vagy olyan kreatív megoldásokkal állnak elő, amelyek komoly értéket jelentenek egy vállalkozás számára. A neurodiverzitás és a neuroinklúzió ezért nem kizárólag társadalmi vagy esélyegyenlőségi kérdés, üzleti kérdés is.
1: A Megyei Iparkamara a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökséggel már második alkalommal rendezett közösen konferenciát a Rejtett Tehetség a Szervezetben címmel. Március végéig több mint 1200 fát ápoltak és gajasztak le a szakemberek Debrecenben. Ezeket a munkákat mindig úgy szervezik, hogy ez ne zavarja a madarak költési és fióka nevelési időszakát. Ezért most októberben folytatódnak az utcafasor ápolási és gajazási munkák a Zöld Kódex örökfasor programjának részeként. Hamec Orsoly, a zöld területi osztályvezetőt hallják.
3: Ezek jelentik a város zöld szövetét, biztosítják azt a klímát, mikroklímát a környezetben, aminek köszönhetően ugye az árnyékoló hatás, a párologtatás, és maga ez a zöld jelenlét élhetővé tudja tenni ezt a városi környezetet, ami miatt ugye Debrecen ilyen zöld, ezért a meglévő fasorok védelmére is kiemelt figyelmet fordítunk.
1: A következő hetekben a város több pontján is találkozhatnak majd a daruskocsival a debreceniek, hiszen a tervek szerint összesen 400 fán végeznek ápolási és gajazási munkákat a szakemberek. A munkát a Honvéd temető utcában kezdték, ahol 57 ostorfát kezelnek. A Szoboszlói úti általános iskola közössége is csatlakozott a Debreceni Méltóság mezeje programhoz. A diákok és a pedagógusok közösen narcisz hagymákat ültettek el az intézmény udvarán. A sárga virág az életigenlés, a kitartás és az emberi méltóság jelképe. A kezdeményezés célja az együttérzés, az egymásra figyelés és a segítő szándék erősítése. A virágok tavasszal nyílnak majd ki az iskola udvarán. A Nagyerdő napja alkalmából rendeztek családi programokat szombaton a debreceni Szigetkék tematikus parkban. Koncertekkel, élő szavas mesemondással, természetismereti játékokkal és kézműves foglalkozásokkal várták a családokat, illetve a látogatók vezetett sétákon ismerkedhettek meg a Nagyerdő természeti értékeivel. A segítő kutyák feladatait mutatta be a Terápiás Tér Alapítvány interaktív utazó kiállítása a debreceni Lórántfi Zsuzsanna általános iskolában. A tanulók játékos feladatokon keresztül ismerhették meg, hogyan segítik a kutyák a fogyatékossággal élő emberek mindennapjait. A vakvezető kutyák mellett a hallássérült és a mozgásukban korlátozott embereket támogató segítő kutyák munkájáról is tanultak. 40 éve nyitotta meg kapuit a debreceni Hétszínvirág sportovoda. Az Angyalföld téri intézmény jubileumi ünnepségén felidézték az elmúlt 4 évtized munkáját, ahol a mindennapi nevelés része a mozgásfejlesztés, a gyógytestnevelés, a foglalkozásokba pedig a DSI szakedzői is bekapcsolódnak. Az óvoda 1986-ban a Tócoskerti városrész 3. óvodájaként kezdte meg működését, és 2 évvel ezelőtt lett Debrecen első sportóvodája, ettől az évtől pedig az Oktatási Hivatal bázis intézménye is. Újabb ezüstöt szerzett az Európa-bajnokságon a Deac kerekes székes vívója. A vegyestől csapat tagjaként és a kard egyéniben szerzett ezüstérem után szombaton Tőrben is második lett Osváth Richárd Cardiffban. Az FTC otthonába látogatott tegnap a DVSC az OTP Bankliga 9. fordulójában. Egy parádés második félidő után végül a DVSC megérdemelten játszott 1-1-es döntetlent az FTC otthonában. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában tegnap a Deac az újonc Salgó Tarjánnal küzdött meg idegenben. A mérkőzésen Burai Erik mesterhármasig jutott, Szatmári István büntetőt értékesített, így végül 4-1-re nyert a Deac az SBTC vendégeként. Az erdélyi túra utolsó állomása következik ma a Deac jégkorong csapatának az Erste Liga alapszakaszában. A Debreceni Egyetem együttese most a Korona Brassó vendége lesz. Kovács Alexet, a Deac játékosát hallják.
4: Mindenképpen az első meccs után azt tudtuk leszűrni igazából, hogy jobban kell figyelnünk a védekezésre, meg a taktikai elemekre, mert egy nagyon jó csapatról beszélünk, és szeretnénk idegenbe is egy kiégezett meccset játszani.
1: A mérkőzés magyar idő szerint ma délután 5:30-kor kezdődik Brassóban. Délután is folytatódik a borongós őszi idő újabb esőkkel, a hőmérséklet viszont 15 fokig emelkedik. Késő délután eső már nem valószínű, és éjszaka sem. Hajnalra 7 fokig hűl a levegő. Hétfőn újra kisüt majd a nap, és a felhő átvonulások ellenére eső már nem valószínű.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hírekben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hát hölgyeim és uraim, itt a műszak vége, úgyhogy megköszönöm a figyelmüket. Kesérű Tomi voltam vagyok és leszek, találkozunk legközelebb. Jön a folytatás, érkeznek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig a stafétát szó szerint Makranci László veszi át tőlem, hiszen indul a Hajrá Sportmagazin, méghozzá a Hertz és a Purple Disco Machine kettősével. Jön a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Hello mindenkinek!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
2: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Barta Éva. Délután is folytatódik a Boke Egyetértés Művelődési Központban a 10. színjátszó találkozó. A kezdeményezés célja az volt, hogy lehetőséget teremtsenek a kis településeken, a városokban működő amatőr színjátszó csoportok találkozására. Ezekben a percekben éppen a Mindenkor színpad előadása kezdődik, akik a Nagy Rábéi Fekete Pártut című komédiával lépnek színpadra. 13 óra 50 perctől a Notre Dame Pódium Novum, a Hudi című identitás kereső drámát mutatja be. Fél háromkor a Téglási Teátristák következnek, a Van, aki forrón szereti című vígjáték egy részletével. Fél négykor a Bójai Sok társulata, Kárló Goldoni, a Kiocsai Csetepaté című komédiáját adja elő. 16 óra 20 perctől pedig a Deszínház következik, a Nézzétek, ha bírjátok című monodrámával, Erdős Virág művei alapján. A társulatok bemutatói után este fél hattól értékeléssel és kötetlen beszélgetéssel zárul a találkozó. A zsűri tagjai dr. Bagosi Edit drámapedagógus és Lakó Zsigmond a Debreceni Egyetem Művészeti Központjának igazgatója. Délután kettőkor a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának lisztermében nyílik meg Vojevodina Olga örök jelenlét soha nem feledett tekintetek című portré kiállítása. A tárlat az egykori tanárok, kollégák és elődök előtt tisztelek, a megnyitón pedig a zeneművészeti karhoz kötődő művészek is közreműködnek. Fél négykor indulnak a vezetett túrák a darvak nyomában, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol a daruvonulást lehet megfigyelni. A túra várhatóan napnyugtáig tart, és a programra regisztrálni kell. Kellemes vasárnapot, a programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: Ez volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM 95 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. A DVSC labdarúgói és női kézisei is rangadót vívtak a hétvégén. Ezen kívül pedig a Deac hokisai erdélyi túrára utaztak. Mindezekről beszámolunk, illetve Dávid László új megbizatásáról is szó lesz. Most labdarúgásra kezdünk. Egy pontot szerzett a DVSC a labdarúgó NB1 9. fordulójában szombaton. A debreceniek 1-1-es döntetlent játszottak a Ferencvárossal idegenben. Dzsuzsák Balázs a Loki csapatkapitánya kiemelte, hogy büszke a csapatra, mert az utolsó pillanatig küzdöttek.
1: Nem akarom túlságosan azt mondani, hogy ezzel az 1-1-el mi elhiszük, hogy mi jobbak vagyunk, viszont ezen a mérkőzésen szerintem sokkal többet tettünk bele. Szerintem egyik csapatnak sem voltak igazi helyzetei. Az első fél időt abszolút domináltuk, a másodikban volt egy olyan 3 perces, egy 5 perces, de még lehet inkább kevesebb kicsi holtpontunk, amit sajnos van annyira jó csapat a Fradi, hogy az gólra is váltotta. Egy kihagyás, és ez nekik elég is volt arra, hogy megszerezzék a vezetést, viszont nem éreztem a mérkőzésben, hogy alárendelt szerepet játszanánk, bátran játszottunk, büszke vagyok a csapatra, hiszen az, amit megbeszéltünk, azt maximálisan megoldottuk, nem adtuk föl. Ezért a Fradi stadion és a Grupamába 1-0-ról nagyon kevesen jönnek vissza, és mennek a 90 pluszért van is a gólért. Köszönet a szurkolóinknak, köszönet a Komáromi Gábornak, valamint aki a masszőrünk elhunyt. 26 év után dolgozott a klubnál, úgyhogy neki szeretnénk ezt, és ezért is van rajtam ez a meccs, úgyhogy Nagy Pista lesz neki, és velünk volt a 92. percben is.
0: A Loki legközelebb jövő hét vasárnap a Zalaegerszeget látja vendégül. Maradjanak.
1: És ezért is van rajtam ez a meccs, úgyhogy Nagy Pista lesz neki, és velünk volt a 92. percben is.
0: A Loki legközelebb jövő hét vasárnap a Zalaegerszeget látja

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Egy pontot szerzett a DVSC Skyline a női kézilabda NB1-ben pénteken. Az ötödik fordulóban a civisvárosiak 29-29-es döntetlent játszottak a MOL Esztergommal idegenben. Szilágyi Zoltán, a Loki vezetőedzője elmondta, hogy bár csapata játékával elégedett, mégis igazságosnak tartja a döntetlent.
1: Alapvetően azt tudom mondani, hogy nem értünk el itt rossz eredményt, de mégis van bennem hiányérzet, egy kis csalódottság, mert szerintem a kezünkben volt a meccs. Elsősorban az első fél időt, ha nézzük, magabiztos vezetésünk tudatában nagyon könnyen adtuk vissza a lehetőséget az Esztergomnak, aki pedig ezzel nagyon jól tudott élni. Meg is zavart ez bennünket, ezt még vittük magunkkal itt az első, második fél idő első felében is, de az megint dicséret illet a csapatomat, hogy ebből a hullámvölgyből vissza tudtunk jönni, és szerintem a végjátékban is komoly esélyünk volt a két pont megszerzésére. Ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy szerintem a mérkőzés egésze alapján igazságos döntetlen született, és nyilván nyerni szerettünk volna, de hosszú távon azt tudom mondani, hogy tudunk élni ezzel az eredménnyel, szerintem értékes pontot szereztünk Esztergomban.
0: A Loki legközelebb jövő hét csütörtökön a Budaörs otthonába látogat. Most zenélünk, utána jégkoronggal folytatjuk a hajrát.
2: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. FM 95 Rádió 1. Miatt?

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Vereséget szenvedett második erdélyi mérkőzésén a Deac Jégkorong csapata pénteken. Az Erste Liga alapszakaszában a Debreceni Egyetem együttese 3-1-re kikapott a Gyergyói Hoki Klub otthonában. Passzjunyin Artyom, a Deac vezetőedzője, a vereség ellenére pozitívan értékelte csapata teljesítményét.
1: Szerintem legjobb két harmadunk volt, még a két kapott gól ellenére is. Nagyon jól kezdtünk, és még jobb második harmadot produkáltunk, de az első harmadban igazából két hiba volt, rossz váltás védekező harmadban. Talán előtte túl sok időt töltöttünk a támadó zónába, kicsit a fókusz az elment támadó hoki irányába. Második harmadban valóban rengeteg helyzetünk volt, két kapuvasig jutottunk el, de ahogy már meccsek óta szenvedünk a góllövéssel. Nyilván vannak hiányzóink, akik képesek gólokat lőni, de például meg ez a legerősebb Deac keret, és valakinek oda kell állni ilyen szituációkba, a hátára kell venni a csapatot, ami gólokat illeti. Harmadik harmadban talán rosszkor jött egy buta kiállítás, és elúszni látszott az egész, már nem volt sok esélyünk visszajönni a meccsbe. Annak ellenére volt azért ott is pár helyzetünk, de talán a hiányérzetem lehet az a kapcsolat, hogy okosabbak lehetünk volna. Ott az első harmadban a két gólnál, illetve a két kiállításnál a harmadikban. Azon kívül azt mondom, hogy dicséret életi a csapatunkat, nagyon nagy meccset játszottak, szerintem a legszórakoztatóbb mérkőzés volt az idei szezonban.
0: Az erdélyi túra utolsó állomása következik a Deac Jégkorong csapatának az Erste Liga alapszakaszában. A Debreceni Egyetem együttese a Korona Brassó vendége lesz ma. Kovács Alexet, a Deac játékosát hallják.
2: Mindenképpen az első meccs után azt tudtuk leszűrni igazából, hogy jobban kell figyelnünk a védekezésre, meg a taktikai elemekre, mert egy nagyon jó csapatról beszélünk, és szeretnénk idegenbe is egy kiégezett meccset játszani.
0: A találkozót magyar idő szerint ma délután 4:30-kor rendezik Brassóban. Most zene, utána magazinunk záró része következik.

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Debreceni vezetőedzővel folytatja a női kardválogatott. Dávid Lászlót a Deac vívó szakosztályának edzőjét nevezték ki ugyanis a nemzeti csapat élére. A Magyar Vívó Szövetség elnökségi ülésén egyhangú szavazással fogadták el a kapitányi javaslatot. Dávid László örül annak, hogy folytathatja munkáját a válogatott térén.
1: Ez nagyon-nagyon megtisztelő, de talán a legmegtisztelőbb az az, hogy a lányok is azt mondták, hogy ők velem szeretnének folytatni a munkát, úgyhogy én örülök ennek nagyon, és megpróbálunk mindent elkövetni azért, hogy továbbra is ilyen sikeres legyen a női csapat. Ugye ez egy nagyon fiatal csapat, nagyon jó velük dolgozni, lányok, a női sportolókkal mindig egy kicsit máshogy kell bánni, mint a férfiakkal. Én remélem, hogy ez egy jó kombó lesz a jövőben is. Ugye azért a Magyar Vívó Szövetség válogatási elveit mindenképpen be kell tartani, így mindenki számára nyitott a válogatottba kerülés, hiszen ha első vagy második helyen végez a ranglistán, ugye az a versenytől függően kötelezően indítani kell a világbajnokságon vagy az olimpián, tehát igazából ilyen téren ez egy nyitott dolog.
0: Dávid László elmondta, hogy milyen változtatásokat eszközölne, illetve milyen célokat tűztek ki.
1: A jó működő dolgokon biztosan nem kell változtatni, hiszen működnek, hiszen ezek a lányok már eredményesek évek óta. Amiben én változtatni kívánok, az egy kicsit a videóelemzés, az ellenfelek még jobban történő kiismerése. Szeretnék egy kicsit a pszichológiai, tehát csapatpszichológust alkalmazni a sportolók mellett, mert ezek ugye nem csak tőlem függnek, hanem a Magyar Vívó Szövetségtől is, hogy mire van pénz, mire lehet szánni, mire nincs. A saját magunk által támasztott elvárásoknak kívánunk megfelelni. A cél az az, hogy a lányok a lehető legjobb teljesítmény nyújtsák minden versenyen, és hát ugye azért látjuk azt, hogy ha a legjobb teljesítmény nyújtják, akkor mire képesek. A cél az, hogy másnap, amikor belenézünk a tükörbe, akkor úgy tudjunk belenézni, hogy mi mindent megtettünk, és a eredménytől függetlenül kellett csinálni szerintem.
0: Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrászhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesem tréfa.
1: Otthoni és üzleti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Holnap elkezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Összefogás az emlőrák ellen. Szimpózium és séta Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. 221 intézményben, várhatóan 24.582-en vizsgáznak majd. A Magyar Rákellenesség a Debreceni Alapszervezete és Segítő Szolgálata hétfőn 2 órától Összefogás az emlőrák ellen címmel szimpóziumot és sétát szervez. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet az emlőrák és az egyéb daganatos betegségek korai felismerésének fontosságára, a modern kezelési lehetőségekre és az összefogás erejére. A szimpózium helyszíne a megyei kormányhivatal Árpád terme, ahol 2 órától előadásokat hallhatnak a résztvevők neves szakemberek. 4 órakor kezdődik a rózsaszín séta a Kossuth térre, majd a rendezvény nagy templomi orgonajátékkal zárul.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A személyes ügyintézés október 12-én hétfőn folytatódik a megszokott nyitvatartási rendszerint a Malom Park épületében. Ezen kívül a dvparking.hu oldalon 24 órában elérhető a Parker nevű mesterséges intelligencia alapú chatbot. A honlap jobb alsó sarkában található piros kör alakú ikonra kattintva az egyszerűbb kérdésekben azonnali segítséget lehet kérni tőle. Délután is folytatódik a borongós őszi idő újabb esőkkel, hajnalra 7 fokig hűl le a levegő. Hétfőn újra kisüt majd a nap, és a felhő átvonulások ellenére eső már nem valószínű.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

igazi mai sláger megy. Erikától kaptam egy top 500 voksot. Szia Márti, most jutott eszembe, csak nem tudtam még tegnap a címét. Írjátok fel, léci, Lost Frequencies, Live It All. Csak mert szeretem. Mi is nagyon szeretjük, és húztam már is a strigulát.

listánkon jelenleg hanyadik ez a dal? Lost Frequencies, Live It All, és ahogyan ígértem, Kamrad barátunkat is hozom, Be Mine. Jó hétvégét a Rádió 1-jel!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene, indul a slágerlista Györke Attilával, 5 órától Cookie Mix-el, a vidám francia fickóé lesz a stúdió egészen este 7-ig, ja nem 8-ig, akkor indul majd a diszkosít, aztán a World is My Radio Show. Én Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió.

0: Bocsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Ó, már megint koszos az autóm.
8: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
7: Csodálatos! Hogy volt? MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
9: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
10: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Víradókat várnak holnaptól több hajdúbihari településen. Tegnap a Loki 1-1-es döntetlent játszott a Fradival. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Vizer debreceni Lárnakára közlekedő szezonális járata október 21-én indul utoljára ebben az évben. 2027. február 1-e és július 19-e között pedig teljesen lezárják az Eindhoveni repülőteret, mert felújítják a futópályát. Emiatt a Vizer menetrendjéből is eltűnik erre az időszakra a Debrecen és Eindhoven közötti járat. Október 12-e és 17-e között Debrecenben és több hajdúbihari településen is várják a véradókat. Hétfőn Debrecenben a Bemtéri Regionális Vérellátó Központban lehet reggel 8-tól délután 3:30-ig vért adni. Berettyóújfaluban a Művelődési Házban délelőtt 9-től 00:30-ig, Püspökladányban a Dorogi Márton Művelődési Házban pedig délután 2-től 00:30-ig tartanak ma véradást. A debreceni vízmű hétfőn és kedden reggel 8 és délután 2 óra között tározómosást és fertőtlenítést végez a nyiradonyi vízmű telepen. A munkálatok idején ezért nyomásingadozásra lehet számítani a településen, a beavatkozás után pedig átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz. Ez nem jelent ugyan egészségügyi kockázatot, de a szolgáltató javasolja a víz ülepítését. Az FTC otthonába látogatott tegnap a DVSC az OTP Bank Liga 9. fordulójában. Egy parád és második félidő után végül a DVSC megérdemelten játszott 1-1-es döntetlent az FTC otthonában. Délután is folytatódik a borongós őszi idő újabb esőkkel. Késő délután eső már nem valószínű, és éjszaka sem. Hajnalra 7 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
6: slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi,

0: új sláger megy. Rádió egy top 50, a 44.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker, a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, a koncerteken viszont egy

0: Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. 200 évvel ezelőtt 1826-ban nyitotta meg kapuit a Nagy Erdőn, az a fürdőház, amit ma régi Vigadóként ismernek a debreceniek. Az ikonikus épület csaknem két évszázada, a város szabadidős és társasági életének fontos helyszíne. Délután is folytatódik a Voke Egyetértés Művelődési Központban a 10. színjátszó találkozó. A társulatok bemutatói után este 17:30-tól értékeléssel és kötetlen beszélgetéssel zárul a találkozó. Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget a Deaca férfi kosárlabda NB1A alapszakaszában szombaton. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese 95-90-re kikapott a Kaposvár vendégeként. Késő délután eső már nem valószínű, és éjszaka sem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 Top 50, a 26.
1: A Live It All, Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét, szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Live It All, Lost Frequencies-től ezen a héten a 26.

Disco Machine, As They Say, és a Beat of Your Heart. Selena Gomez, pont az előbb énekelt Single Soon, ez a 24.

0: Top 50 a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a Top 50.

Top 50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a 20.

Hug Yourself ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: egy top 50, a 14.
1: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warrentől a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal úgy is, hogyha

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Like Mine 5.

0: Mackosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Gelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára.

0: üzembelti rivútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
5: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
7: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
12: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
11: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
12: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. 221 intézményben várhatóan 24.582-en vizsgáznak majd. Első alkalommal rendezték meg Debrecenben az Új Otthon konferenciát és kiállítást. A szombati eseményen az ingatlanpiac, az építészet, a finanszírozás és a lakberendezés szakértői vettek részt. Az erdélyi túra utolsó állomása következik ma a Deac Jégkorong csapatának az Erste Liga alapszakaszában. A Debreceni Egyetem együttese most a Korona Brassó vendége lesz. Késő délután eső már nem valószínű, és éjszaka sem. Hajnalra 7 fokig hűl le a levegő. Hétfőn újra kisüt majd a nap, és a felhő átvonulások ellenére eső már nem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Daniels, nagyon szépen köszönöm. Ezután egy a szerelmes üzenet. Szia Kuki, mely üzenetem kicsi szívemnek. Jó lány voltam, szót fogadtam, ettem, ittam és lazultam. Egy rossz volt ma ebben, hogy egyedül kellett megtennem. Este válak szokás szerint, tegnap is, ma is, holnap is, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek, csók, baba. Jó kislány volt, na ez jó, az jó. Oh, érkezik a kevés DJ Müzsel. Oh, és Jamaican, bam bam. Angyali Maximel is, son, burizunk.

mellette leszek, és hogy mindennél jobban szeretem, és hogy ő a legfontosabb az egész világon, a Gábor vagyok, ezt írta. Jó van, Gábor. Sok-sok boldogságot kívánok nektek. Hoppá, mondtam, hogy osztam nektek rengeteg jó kis zené. Itt van egy harmadik bizonyíték.

egyszer hangsúlyozom, jövő héten a Rádió 1 Top 500. Ha jól tudom, ha? Hú, lehet szavazni. Melyik a kedvenc dalod? Cookie, Kernel, Fire, ha? Csak mondom valamit. Ha mondjuk sokan írtak, hogy tetszik az új zenékre, és most le fogom játszani. Előtte egy üzenet, szia Cookie, gratulálok a Nagy Mangni. Oda még egyszer, Nagy Mangni csapatnak. A mai győzelemért jújú voltam. Jújú, nagyon jó! Már csak kéne neked győztes.

a lemezet. Tessék? Applikáció, nem tudom. Nem akarom mondani butaság, azért nézzetek minden az info, ott van a www.radio1.hu-n. Hamarosan a Rádió 1 Top 500, és most jön a Karasát zeném. Cookie Cutter, Fire!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
6: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
7: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
3: Magyarország legnépszerűbb esti

0: változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A Szoboszlói úti általános iskola közössége is csatlakozott a Debreceni Méltóság mezeje programhoz. A diákok és a pedagógusok közösen narcisz hagymákat ültettek el az intézmény udvarán. A Magyar Rákellenes Liga debreceni alapszervezete és segítő szolgálata hétfőn 2 órától összefogás az emlőrák ellen címmel szimpóziumot és sétát szervez. A szimpózium helyszíne a megyei kormányhivatal Árpád terme, ahol 2 órától előadásokat hallhatnak a résztvevők neves szakemberektől. 4 órakor kezdődik a rózsaszín séta a Kossuth térre, majd a rendezvény nagy templomi orgonajátékkal zárul. Késő délután eső már nem valószínű, és éjszaka sem. Hajnalra 7 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mondtam nektek, önök fül 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is slágereket, ez az kukikám, és lehet szavazni a Rádió 1 Top 500 alá. Na, és az idik SMS itt szól. Hello, Kuki! Ma is szavazok a Top 500-ba, Avicii Night, a kedvenc DJ-m, köszi Johnny. Oké, felértünk Johnny-kám, és köszönöm szépen. Szóval még egyszer hangsúlyozom, tudok szavazni még a kedvenc dal, mert igen, hamarosan kiderül, ki lesz a number one. Például Alex Kenji, Bambole, ő volt a number one a Rádió 1 Top 50, délután György Attilával bizony, és ezt játszom nektek, jó? Alex Kenji, Bambole, állj a platinongulat, nincs mese!

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Gyerekek, hihetetlen, de igaz, szerintem 3 hetet nem hívott minket Viktor. Viktor, itt vagy?
2: Da, jó estét kínálok.
1: Na, már elkezdtem izgulni, hogy vajon mi történik veled? Elutaztad vagy? Mi történt?
2: Köszönöm szépen, rossz pénz nem vészel. Nincs semmi különös. Sokat dolgozom, fáradt vagyok.
1: Sokat dolgozol, fáradt vagy. Jó, akkor
2: igen.
1: Most is dolgoztál, vagy nem?
2: Így van, így van, ajaj. Így van.
1: És ma este is dolgozol, vagy pihensz?
2: A villanynak mindig ott kell lenni mindenhol. Hát most pihenni fogok, mert tényleg fáradni kezdem.
1: Jó van. Na, azért hívtál engem, hogy szeretnél kérni egy dalt, ami nagyon jó. Gratulok neked, elgújabb Lost Frequencies, kis belga DJ. Aztán címe Elivirat. Kinek szeretnél küldeni?
2: Mindenkinek, aki pihenni szeretne, és akkor lassabban járt. Altatóként fogjuk használni.
1: Ezt most nem értettem, hogy mindenkinek, aki szeretne pihenni, igen?
2: Igen, lassú tempóval jársz, hogy altatónak tudjuk használni.
1: Jó, értem. Hát figyelj, vasárnap este van, azért ez erről szól, hogy pihi, szóval jó pihit kívánok neked, köszönöm szépen, hogy telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao! Érkezik te legelegújabb a Lost Frequencies nálunk, a szám címe Live It All. Jól mondtam? Ha kakukika, mindíts be!

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Sziasztok, Kitti vagyok. Szeretnék egy számot kérni.
1: Jó, melyiket? 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es, melyik számot?
2: 15-ös, légy
1: 15-ös. Az Alex Kenji Bambolez, jó lesz?
2: Szuper,
1: na,
2: király.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimat szeretném küldeni, és mindenkinek, aki szereti ezt a jó kis számot.
1: Oké, mondjuk ez egy jó kis latin zene, ez nagy divat. Szóval szerintem sokan fognak körülni, jó?
2: Biztos vagyok benne én is, nagyon szépen
1: én
2: köszönöm.
1: Én is, én köszönöm, hogy telefonáltál, jó legyél!
2: Köszönöm,
1: ciao, ciao, szia. Érkezik az olasz DJ, pedig spanyol hangulat, Alex Kenji, Bambole, itt a Rádió 1-en. Nem Bambola, hanem Bambole. Vagy mi volt az a Gypsy Kings? Bamboleo. Bambole csak, jó? Oké.
0: Okay. Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy pörgős, kedves, vidám hallgató. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kristóf vagyok, itt van velem Gergő.
1: Kristóf és Gergő, jól vagytok, minden oké?
2: Vagyunk végig, Kuki, te jól vagy?
1: Én jól vagyok, mint mindig. Na, merre mentek, kocsikáztok most?
2: Kocsikázunk, kimaradunk.
1: De merre mentek?
2: Szolnok fele, tegnap ott voltál, hallottam.
1: Igen, igen, ott voltam. Milyen nem voltál a buliban?
2: Nem, csak hallottam.
1: Legközelebb gyere, jó?
2: Legközelebb leszünk, Kuki.
1: Jó. Kinek szeretnéd külön ezt a jó kis Dracula? Kinek szóljon?
2: Mindenkinek, legyen mindenki szerencsés.
1: Ez egy szép üzenet, köszönöm szépen a telefonát el, és jó utat, vigyázzatok magatokra, jó?
2: Köszönöm szépen, Kuki!
1: Ciao, szia!
2: Tumi!
1: Hello! Érkezik akkor, a szem címe nagyon jó, Dracula. Ez pont jó, aljább Kukika, mi nincs be?
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, és már régóta nem hívott engem. Tényleg, hova tűntél, Gizmo? Halló!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Na, hova tűntél? Legalább egy hónapja nem hívtál engem.
2: Mindig próbálkozok, csak nehézséget elérni.
1: Ja, értem. Viszont most sikerült neked, ennek nagyon örülök. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Ez Taylor Swift-et.
1: Például a Polite a legújabb, ez jó neked?
2: Jó, persze, köszönöm szépen.
1: Igazán is mit? Én köszönöm, hogy hívtál, és kinek szeretnéd küldeni? Szabad tudni?
2: Vivinek, Nikinek, Józsinak, Reginának, Anikónak, neked, Csanádodnak.
1: Köszi.
2: És Cikula Tabácsnak.
1: Oké. Okay. Rendben, uram, én kívánok neked egy szuper kelemes estét. Köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, jó?
2: Oké,
1: ciao, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, érkezik a diszkosi csapat, most igen, egészen 21 óraig, este 9-től érkezik, jó, az Geri, mielőtt közelebb jövő héten találkozunk 17 órakor, vigyázzatok magatokra, kelemes hetet kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Úgy is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, scanning agent sleeping and living.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú.

0: Hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy a publikum, ez a Diszkosít Radio Show, a rádió egyen csak igazi mai slágerme, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Hello!

érdekes volt. Köszönöm. DJ Junior vagyok, szavaztok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, webben, applikáción, tartsatok velem. Hypaton lemezével kívánunk kellemes rádiózást, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkos Trédosóban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkosít a Rádió Egyen, hamvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila, és én DJ Junior is, 3D-ben vagyunk, mint ahogy leszünk majd diszkosít Legends-el, október 24-én, vésétek be ez a következő dátum, Békés Csabán a Nagy Fesztiválon fogunk játszani.
1: Állítólag 22-15-kor kezdek, azt nem tudom, a többiekkel mi lesz, de utána úgy megyek, mint a egyébként. Ezt miért nem számoltuk ki idáig, hogy akkor pontosan hány órát játszunk, mert ha jól számolom, akkor kb. 1 óra 15 perc, amit le kell nyomni. Nagyon jó, mert akkor pont oda fogok érni majd Sződre.
0: Most pedig már is megyünk tovább az úriemberrel, aki már több mint 20 éve producer társam, a háttérben Roberto Vin is, jó magam, hamvai PG, jön a sebek mélyén, a Rádió Egyen csak igazi, ma is láger megy, a Diszkosít Rádió Show-ban. Sződületes.

0: 95-ben nyitott, Club Speed a neve, és ezt minden évben egyszer nagyon megünnepeljük. A szülinapot most a 31. lesz a sorban, majd december 27 készüljetek, hamarosan kikerül a rajongói oldalamra az esemény.
1: Régi zenék és régi buli után, na náhogy jó magam, Hawaii PJ egy újdonsággal jövök, jön a vadonatúj Cascade, amely a 2026-as év egyik legnagyobb

0: a fővárosban, és hát tavaly ugyanezt a kombót nyomtuk, tök ugyanígy péntek szombatra, akkor a 20-at ünnepeltük, idén még nagyobb bulira számítunk.
1: Most pedig már is menjünk tovább, Hayden és Jó magam által kreált jubileumi Dream of My Life-val, a csodálatos okát Dukai Reginának köszönhetjük itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is slágermegy a Diszkosi Trédő Show-ban.

0: Ott elérhető az összes mix, ez az adások csatorna, és van egy másik YouTube-on az összes remixes saját felvétel, diszkosít videoklip megtalálható, na oda fog kikerülni majd a Szória vadonatúj dalunk, hogyha végre teljesen elkészül, és Németországban meg tud jelenni majd a kislemez is, ahogy szoktuk mondani, és utána jön hozzá a klip is a csatornára.
1: Hát én nem zenei hírre jövök. Fényen, neked nem áll jól a festés, megőszültél ebbe pár napba.
0: Szürkére festettem mindent, meg magamat is.
1: Hát látszik is rajta.
0: Ezek itt festetik magát.

0: Amway Pidzsi Loop volt, úgyhogy hosszan beszélek. A YouTube-ra kikerül minden DJ Juniors, három új tartalom is, folyamatosan az elkövetkezendő két hétben. Egyébként tegnap kikerült az Andrea Bocelli féle Caruso DJ Junior remixe, ezen kívül a Facebookomra kikerült a rajongói oldalra az összes nyáron készített remixem, plusz a Day by Day is. Úgyhogy én ezzel búcsúzom, holnap este 8-kor új hét, új élmények, természetesen jövünk. Szavaztok, DJ Junior voltam.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, a jövő héten én el leszek utazva, ami azt jelenti, hogy nem leszek itt, legalábbis a hét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mixműsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nálunk a vasárnap esték is tele vannak újdonságokkal. Innentől Wilcox Mix-el. Hello, kezdjük el!
1: Hello, hello, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Indítsuk meg a World is Mine Radio Show első óráját egy olyan dallal, ami számomra is nagyon nagy meglepetés és különleges, hogy ennyire jól sikerült. Tame Impala és a Dracula. Itt a

0: ajánlottad be nekünk 2026 őszén. Ez volt a Gotta Be a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Wilcox a lemezjátszóknál is jön Calvin Harris.
1: Calvin Harris évről évre bebizonyítja és megmutatja nekünk, hogy mennyire ott van a helye az elektronikus zenei palettán, illetve hát azért ő már ennél egy kicsit több, talán azért azt mondom, hogy a popiparnak is meghatározó alakja. Most hoztam tőle a vadonatúj trackjét, a Satisfied, ami nagyon alkalmazkodik a 2026-os trendekhez. Ezzel megyünk tovább itt a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Phil Cox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Luther Vandross óriási klasszikusa, a Never Too Much, amit én nagyon-nagyon szeretek, és készítettem belőle is egy saját verziót, és folyamatosan az van, hogy kéritek tőlem hétről hétre. Ez egy kicsit ilyen house-osabb, egy kicsit újabb vibe-ot kapott az egész. Talán azt hiszem, hogy most éred be leginkább 2026-ra. Jöjjen tehát tőlem a Never Too Much egy saját verzióban. Itt a rádió, egyen a World Is My Radio Show-ban.

0: látni fogjátok azt, ami most jön.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan előadók, akiknek csukott szemmel, füllel is nyugodtan lemerem tölteni a zenéket, ugyanis valószínűleg be fog jönni. Fred Ögen egy ilyen, a Talk the Town, ami egy óriási track lett tőle szerintem. Nagyon-nagyon jó kis egyedi elektronikus zenei elemekkel van teletűzdelve. Ebből Christopher barátunk, a Bird is My Radio Show rezidense készített egy saját verziót. Nekem nagyon tetszik, ezzel kicsit ilyen pufogósabb, eladhatóbb lett. Nagyon jó játszható így a bulikban és a rádióban is egyaránt. Jöjjön tehát a Talk the Town, itt a Rádió 1-en, a Bird is

0: Rádió Show-ban, a Rádió Egyen. Wilcox-szal mind a ketten maradunk itt a stúdióban, ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: órán át Wilcox a lemezjátszói mögött napjaink a jelenkor nagy-nagy tenslágereivel. Martin Garrix és Ed Sheeran közösével indul a második kör, hajrá!
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányt vett ez a közös produkció, és kijelenthetjük, hogy egy igazi dance-zenei himnuszt készítettek el közösen. Ez a Repeat itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Stay.

0: dala nagyon jó lett.
1: Nagyon kedvelem Blondisnak a zeneit, szeretem hallgatni őket, illetve szerintem nagyon jó érzékkel találja meg azt az átmenetet, amiben még rádióban is nagyon jól működik, viszont mégis az eredeti hangzására nem mondanám azt, hogy igazi pop dance dal. Az új trackje abszolút indie nudiszkó hangzásban készült el, ez a Lovers on the Dance Floor, kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg, ez itt a World is My Radio Show Juhász Gerivel és velem Wilcox-szal.

0: A lemezjátszóknál Wilcox.
1: Nekem producerként az a meglátásom, hogy leginkább azok a dalok tudnak időtállóak és működőképesek maradni hosszú távon, amikben a valódi hangszerek dominálnak, ugyanis szerintem egy gitárnak a hangzása 10-20-30 vagy akár 50-100 év múlva is ugyanúgy fog szólni, illetve nem megy ki a divatból. Elhoztam nektek a vadonatúj trackemet, a Sundant, amit csak is kizárólag itt hallhattok a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban. Hamarosan, hivatalosan is ígérem, kihozom nektek, és hallgathatjátok otthon, illetve bárhol, ahol csak szeretnétek. Ez a World Is My Radio Show, még mindig nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, remélem, hogy tetszik a dalom. Induljunk!

0: dühöngős, igazi mély dalt hallhattok tőlem. Na nem azért, mert nem szeretem mostanában ezt a hangzást, hanem azért, mert nagyon kevés jó trekket találok, viszont amiket megtalálok, azokat mindenképpen mutatom nektek itt a World is My Radio Show-ban. Hát a kedvencemet, Kai Watson, talán nem is hagyhatnám ki. A vadonatúj trekkét hoztam el nektek, szerintem még nem hallottátok. Túl sok magyarázatot nem fogok hozzáfűzni. Losing Focus itt a rádió, egyen a World is My Radio Show-ban.
1: Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay open, open, open. Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay.

0: Klik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Mint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a Bird Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Miklék a lemezjátszóknál mi a most?
1: Most az Illusionize My Body című dalával megyünk tovább. Illusionize, azaz Pedro Mendes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a Burizmár Illusionban a Rádió 1-en.

0: nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band, itt a Where Is My Radio Show, van a Rádió 1-en.

Sad Girls című zenéje. Getta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a Birdies Már Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Rádió 1-et halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és jön a dal, amire 10 hosszú éve vár az egész világ, hiszen Martin Garrix és Ed Sheeran 2016-ban már elkezdett dolgozni ezen a zenén, aztán elsodródtak egymástól, óriási sztárok lettek mind a ketten, és 10 évvel később, 2026-ban elővették, leporolták, és végre kiadták Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, csak itt a

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz érkezik most egy vadonatúj megjelenéssel. Nagyon friss, nagyon előremutató, nagyon 2026-os a hangzásvilág. Egy bombasztikus, nagyívű vokállal. Robin Schulz, Barbs és a Better Times.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.